like 10,000

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Látványos szakaszához érkezett a debreceni közlekedési fejlesztés. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is bekapcsolódik az országos gidamentési akcióba. Mezőpeterden szakadt le a legtöbb eső a hétvégi viharban. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Látványos szakaszához érkezett a debreceni közlekedési fejlesztés. Már a hídelemeket is beemelték a Domokos-Márton út folytatásában épülő külön szintű csomópontnál. A csaknem 8 milliárd forintos beruházás néhány hónapon belül elkészülhet. Az új másfél kilométeres útszakasz közvetlen kapcsolatot teremt majd az északi elkerülővel, és várhatóan jelentősen csökkenti a Böszörményi út, valamint a Józsa felől érkező forgalmat. A szakemberek szerint erre nagy szükség van, hiszen ebből az irányból naponta több mint 20 ezer autó érkezik a városrészbe. A fejlesztéshez kapcsolódva később a 35-ös főút négy sávosítása is megvalósulhat. A városvezetés a következő hetekben lakossági fórumot tart Józsán a várható forgalmi változásokról és a környék további fejlesztéseiről. Részletezi a dehir.hu. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is bekapcsolódik az országos gidamentési akcióba. Az első kaszálások előtt hőkamerás drónokkal kutatják fel a mezőkön rejtőző őszgidákat és fészekaljakat, mondta rádiónknak Bleier Norbert, tájegységi fővadász, a Kamara erdő- és vadgazdálkodási osztályelnöke.
2: A tavaszi kaszálások időszaka egybeesik az őszgidák születésének időszakával. Életének első 2-3 hetében, ha veszélyt észlel, lelapul. A hőkamerás drón segítségével a területet felmérjük. A gazdák türelemmel megvárják adott esetben a kaszálás előtt, hogy tényleg lekeresse az ember azt a 20-30 hektáros területet, ami nem kis idő, és onnan kimentsük a gidát. Azt is meg lehet tenni, hogy körbe kaszálják, kihagyják azokat a részeket, ahol a gida található.
1: Mezőpeterden szakadt le a legtöbb eső a hétvégi viharban. Az időkép adatai szerint a Hajdúbihari településen egy nap alatt 58 mm csapadék hullott. A térségen egy mediterrán ciklon vonult át, amely országszerte heves esőzéseket és zivatarokat okozott. Hajdúbiharban vasárnap délután több helyen is pillanatok alatt viharossá vált az idő, az eső pedig szinte ömlött az égből. A legerősebb zivatarcellák Békés vármegye felől érkeztek, majd északkelet felé haladtak tovább. A következő napokban térségünkben ennél sokkal jobb idő várható. Folyamatosan melegszik fel a levegő térségünkben is, a meteorológusok jelzése szerint ma ugyan még elszórtan akár záporok is jöhetnek, viszont csütörtöktől már 25-27 fok is lehet. Hétvégén már magas lesz az UV-sugárzás, addig pedig szeles napokra számíthatunk. Éjszakára 12-14 fokig hűlhet le a levegő.

0: A zene kísér minden úton. Ez a Best FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Jó, szó, szexi! Az ember mindig jobbat vár, Ferenc Cseffer, és a szexi a Best FM-en, ahol indul egy szexi énekes nővel a szerda reggel. Beyoncé-nak hívják, és ez pedig a Texas Hold'em. 6 óra van, jó reggelt mindenkinek a Best FM-en. Ez már a szerda reggel, május 20-án. Napsütésre és legalább 10-12 fokra ébred a város. Mindjárt mondjuk a folytatást, én megmutatom a folytatást. Beyoncé után érkeznek a Hungária együttes legnagyobb slágerei. Egy csokorba gyűjtve, és ha már hazai, akkor itt van a félig meddig hazai Kozombolis. Akinek nem mellesleg ma van a születésnapja, 47 esztendős lett az énekes, a legnagyobb slágere is érkezik a Best FM-ben, a zenétől felforr a vérem. Hát a mai hőmérsékleti értékektől nem, de azért még akár jobb is lehet, mint a tegnapi nap folyamán volt. Mondjuk is a részleteket.
1: Hamarosan végez az első évfolyam a BMW Group debreceni duális képzésében. Országszerte egyre több település csatlakozik a Vágatlan Május akcióhoz. Rajzpályázattal készülnek a gyermeknapra Debrecenben. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan végez az első évfolyam a BMW Group debreceni duális képzésében. A 2023-ban indult program első 100 diákja ezekben a hetekben zárja utolsó tanévét. A sikeres vizsgát követően a fiatalokat állás lehetőséggel várja az autógyártó vállalat. Közben már megvan az utánpótlás is, idén ősszel újabb 100 diák csatlakozik a programhoz. A tanulók modern gyártás technológiai környezetben szereznek tapasztalatot, többek között a robotika, a 3D nyomtatás, valamint a virtuális és kiterjesztett valóság területén. A képzést a Debreceni Szakképzési Centrum és a BMW közösen működteti. A programban a Brassai Sámuel Műszaki Technikum, a Beregszászi Pál Technikum és a Megvárt András Gépipari és Informatikai Technikum diákjai vesznek részt, írja a Facebook oldalán a BMW Group. Országszerte egyre több település csatlakozik a Vágatlan Május akcióhoz. A kezdeményezés lényege, hogy ebben a hónapban csak a legszükségesebb helyeken nyírják a füvet, mondta Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvívője.
3: Hagyunk magasabb növényzet foltokat, akkor ott a párolgási veszteség is sokkal alacsonyabb lesz. Javul a területnek a vízmegtartó képessége, ezért külön fontos, hogy amikor végre jön egy tavaszi eső, akár csak néhány milliméter is, mellőzzük a fűnyírást. Ha mindenhol le van vágva a fű egyszerre, akkor táplálék nélkül maradnak a beporzó rovarok. A beporzók között nem csak méhek vannak, hanem darazsak és egyéb más fogak, sőt, madarak is beporzók. Is funkcionálnak mondjuk a kék színege.
1: Rajzpályázattal és szabadtéri kiállítással készült gyermeknapra a Demki és az Újkerti Közösségi Ház. A Család és Város gyermekszemmel az Én Városom az Én Családom című street art tárlaton debreceni óvodások és általános iskolások alkotásait mutatják be. A szervezők arra biztatják a gyerekeket, hogy rajzokon vagy festményeken örökítsék meg a városhoz és a családhoz kötődő élményeiket. Az elkészült műveket május 26-án délig várják az Újkerti Közösségi Házba. A kiállítás május 29-én a Közösségben az Erő című gyermeknapi program részeként nyílik meg a Lehel utcán, a Máltai játszótér mellett. A látogatók aznap szavazhatnak a kedvenc alkotásukra, a közönségdíjas pályamű készítője pedig családi belépőt nyer, írja a De Hír.
0: Jó is, hogy emlegettük a hírekben a méheket, mert ma van a méhek világnapja, ugye Magyarországon április 30-án ünnepeltük a méheket, meg inkább a méhészetet és a méhészeket. A világon pedig ma figyelnek a kis beporzókra, remek időnk lesz, egyre nyáriasabb, úgyhogy folytatódhat a beporzás.
1: Folyamatosan melegszik fel a levegő térségünkben is, a meteorológusok jelzése szerint ma ugyan még elszórtan akár záporok is jöhetnek, viszont csütörtöktől már 25-27 fok is lehet. Hétvégén már magas lesz az UV-sugárzás, addig pedig szeles napokra számíthatunk, éjszakára 12-14 fokig hűlhet le a levegő.
0: Köszönjük szépen! Tegnap délután is, kora délután is, délelőtt is olyan sötét felhők jöttek a fejünk fölé, ott, ahol mi lakunk, hogy azt hittem, mindjárt leszakad az ég, aztán sajnos egy csepp eső nem esett belőle, nem több, és hát a mai nap meg még tisztább lesz. Derült idővel indítunk, és 12-13 fokkal Debrecen belvárosában. Na meg Beyoncé dalával, ez a Texas Hold'em, 5 perccel 6 óra után. Fazekas László vagyok. Kellemes készülődést kívánok el.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.
1: Tell

0: száma jótök, mi? Ez a jó PP, ahogy annak idején hívtuk, a Naughty by Nature dalát hallották, az OPP-t a 90-es évekből.
1: Jó reggel!
2: Jó reggel!
0: Május 20-án a Best FM-en, jó reggel Debrecen, 12-13 fok és csodás napsütés, a folytatásban is ez várható. Szép, már-már koranyárias idő, igaz, hogy ma csak egy pár fokkal lesz melegebb, mint tegnap, de a következő napokban még inkább megyünk felfelé. A legjobb esetben ma 24 fok is lehet, aztán a következő napokban meg például a hétvégére 27-28 fokot is mondanak, és hát az emelkedő hőmérséklettel együtt emelkedik az UV-sugárzás is. Erre majd figyeljenek azért. Egyébként meg csapadékmentesnek tűnik az előttünk álló időszak. Szóval ma, május 20-a szerda, a méhek világnapja. Magyarországon mi már túl vagyunk az ünneplésükön, az április 30-án volt. A névnaposok tekintetében ma a Bernátokat, a Felíciákat és a Hannákat is köszönti a Best FM hamarosan. Itt a 104,6 MHz-en, ahol azért át lesznek szomorú pillanatok is. Szerintem mindenki tudja, hallotta, olvasta, hiszen nincs olyan ember, aki ebben a kis országban ne gyászolná Scherer Pétert, azaz Pepét, aki tegnap hosszú betegség után, de türelemmel viselt betegség után itt hagyott bennünket. Az elmúlt időszak két nagy veszteséget is mondhat a magáénak, ami a magyar szinkronhangokat illeti, hiszen nem csak Scherer Péter, Pepe hunyt el tegnap, hanem pár nappal ezelőtt, erről nem volt szó, Sörös Sándor, kiváló színész és szinkron színész, mindkettőjükről megemlékezünk majd később. A Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS, Viber számunk a 39-33-104-6, ide érkezett Gabriellától az üdvözlet. Ó, ilyen indítóval a bica is jobban gurul. Gabikám, te is? Egészen remek idő volt ma bekerékpározni Debrecen kedvenc rádiójának a stúdiójában. Balesetmentes célbaérést kívánok neked, te kis kalandor. A dalnak is az a címe, hogy Kalandor. Itt van a Soulwave. 9 perccel fél hét előtt. Néha

Wake Me Up Before You Go Go a Best FM-en a 80-as évek VEM dalával egy perccel fél hét után. A szerda reggelben, ahova megérkezett az első Trafi Pax, pontosabban Trafi Box hír Andrástól, azt írta, hogy a Szabó Kálmánon most üzemelték be a Trafi Boxot. Köszönjük, várjuk Önöktől is 500-540 és 30-933-1046. Ma tehát május 20-a van, már is jövök a névnaposok felköszöntésével és néhány híres születésnapossal, akik ma ünnepelnék, vagy ma ünneplik a

0: születésnapjukat. Például Honoré de Balzac, francia író, többek között az Elveszett illúziók alkotója, ma 227 évvel ezelőtt született. Aztán 175 éve Emil Berliner, akinek a nevéről például nekem azonnal az iskolai büfében kapható diós kocka jutott az eszembe, tudják, a Berliner kocka, de hát rádiósként talán azt is célszerű megemlíteni, hogy ő volt például a gramofon, meg a barázdás hanglemez, illetve egyéb zenetechnikai találmány kiagyalója, kiötlője és szabadalmaztatója. Szóval 175 évvel ezelőtt született Emil Berliner. 89 éve Végvári Tamás, kiváló magyar színész, szinkron színész, és ugyanúgy Szakácsi Sándor, aki ma 73 esztendős lenne, ő sincs már közöttünk, színész, szinkron színész. És 83 esztendős lett Móka Miklós, legalábbis az egyik, az első Móka Miklós. Hát valakinek Móka Miklóst jelentette, nálunk pedig a fazekas fiúknak mutatom, hogy mit.
1: Oda néz!

0: ami először műsoros kazin volt, meg aztán rongyosra hallgattuk. Utána pedig felkerült egy CD lemezre is, hogy az utókor számára is elérhetővé tegyük. Levente Péter 1965 és 79 között volt a Zseb TV műsorvezetője, ugye őt váltott a Gyabronka József. Ma 83 évvel ezelőtt született az égből pottyant mesék szülőatya. Levente Péter! Az előbb említettem Gyabronka Józsefet, meg van az égigérő fű, és benne az az ifjú házas pár, fiatal pár, akik ugyanúgy jártak, mint már szerintem ön is ott a doboz másik oldalán jó párszor, mikor elindul otthonról.
1: Elhordottad?
2: Elzártad?
1: Kihúztad?
2: Becsuktad?
1: Ablakot is?
2: Gáz?
1: Vasaló?
2: Kulcs?
1: Víz?
2: Fioly?
1: Összeomlott?
2: Mert a víz?
1: Vagy a villany?
2: Vagy a
1: gáz? Hát és az ajtó?
0: Pere Martoni Krisztina, magyar színésznő, például az Égig érő fű című film egyik szereplője. Ma ünnepli a 70. születésnapját, és akkor jöjjön az a csodálatos hölgy, akinek a pillantása férfiak millióit bűvölt el, szerte az országban, meg a világon, igen, akinek csodálatos megformálója volt Gálvölgyi János, élethű megformálója, és ma lett 69 esztendős.
3: Bernardo Guimarães regényéből írta Gilberto Braga.
0: Bocsánat a minőségért.
3: Izaura szerepében Lucélia Santos.
0: Izaura szerepében Lucélia Santos, brazil színésznő, az első Magyarországon vetített szappanopera, a Rabszolga sors főszereplője, ma 69. születésnapját ünnepli. És 67 éve született Israel Kamaka Vivo Ole! Hawaii első számú popsztárja, aki 1997-ben hunyt el. Mit szólnak, mennyi születésnapos? Ki ne hagyjam a magyarok egyik kedvencét? Mm-hmm. Na, hogy is hívják? Az urat úgy hívják, hogy Schuster Lorente.

0: Szóval adj egy bélást erre a dalra, persze az árfolyam azóta már emelkedett. Schuster Lóránt, a P-Mobil együttes vezetője, ma 77 esztendős.
1: Köszöntjük Bernát nevű hallgatóinkat! A Bernát germán eredetű férfinév, elemeinek eredeti jelentése medve és erős. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Benyák Bernát József, bölcselet doktor, szerzetes tanár, Bernardo Bertolucci, olasz filmrendező, George Bernard Show, angol drámaíró, és ön kedves Bernát, aki a rádiót hallgatja.
0: És boldog névnapot kívánunk a Bernátok mellett a Hannáknak, no meg a Felíciáknak.
2: Boldog névnapot, boldog névnapot!
1: Köszöntjük Felícia nevű hallgatóinkat. A Felícia női név, a latin eredetű Félix férfi név női párja. Rokon neve Lícia. A Felícia névről sokaknak egy ismert automárka, kedvelt modellje jut eszébe, de nekünk természetesen ön kedves Felícia, aki a rádiót hallgatja.
0: És akit mindjárt jól fel is köszöntünk, Kozombolis dalával, a zenétől Felforra véren című dallal. Kozombolis ma a 47. születésnapját ünnepli, úgyhogy a névnaposoknak és a Best FM rádió mai születésnaposainak is ezt a dalt játsszuk le. 7 perccel fél hét után, nevezni pedig most is lehet az ünnepelteket. bestfmdebrecen.hu egészen a sorsolások időpontjáig. Ez a torta sorsolás tekintetében valamikor 10 óra előtt lesz, a névnap és az évfordulós sorsolás tekintetében pedig délelőtt.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kus, a partner kapcsolatban él, igen kedvező szép napra számíthat. Ha nincs tartós kapcsolata, most megtalálhatja az igazit, akit vár. Mika, utazási és szerelmi élményekkel gazdagodik, de ebből kifolyólag a kiadásai is megszaporodnak, de ez önnek nem okoz gondot, mert maga szerezte meg a javakat. Ikrek, a mai napon szép eredményeket tudhat, magáinak bármibe is fog, bolygója gondoskodik a népszerűségéről és a kikapcsolódásról. Rák, feszültségekkel teli nappár önre, oda kell figyelnie, hogy el tudja kerülni a kellemetlen helyzeteket, kerülje a szabálytalan ügyleteket és főleg anyagi téren legyen körültekintőbb. Oroszlán, ön szívesebben maradna otthon, míg partnere inkább elvágyódik, rádöbbenhet arra, hogy szeretője vagy barátja jelenti a biztonságot az életében. Szűz, a munkahelyi szélmalom harcok az egészségére is káros hatással lehetnek, különösen, ha olyan tüneteket fedez fel magán, mint a folytogató köhögés, az álmatlanság vagy az ingerlékenység, jót tenne egy kis pihenés. Mérleg, szerelme titkol ön előtt valamit, ennek érdemes lenne utána járni. Ne hallgasson ismerősei vagy munkatársai jóindulatú megjegyzéseire, szerezzen bizonyítékot. Skorpió, munkahelyén a pletykák és a bizalmas információk pókhálóként fonják körbe önt, és nincs ok az aggodalomra. Ön kedvezően érintik a változások, és most bebiztosíthatja magát. Nyilas, ha egyedül van és társra vágyik, rátalálhat álmai párjára. Ebben az euforikus állapotban még arra is hajlandó, hogy megküzdjön a szerelmért. Vak, pénzügyi téren kisebb kellemetlenségekre számíthat, ha túllépte a tervezett keretet. Óvakodnia kell, mert még mindig költekezős hangulatban van. Vízöntő, a következő időszak kedvező lesz önnek, hagyja, hogy optimista természete vezesse, és merjen szeretni, boldognak lenni. Alak, pénzügyei jól állnak, bár partnere nehezen viseli, hogy nem az érzelmeket helyezi előtérbe, egy külföldi érdekeltség kerül előtérbe.
1: Vigyázzunk egymásra az utakon is, lassítsunk Debrecen igazi kedvenceivel. Jó utat kíván a Best FM!

0: napfény, jó hangulat és zene minden mennyiségben. Ez a Best FM és a Best reggel. A Sunroofot hallották 8 perccel 7 óra előtt. A szerda reggelben, május 20-án. Na, azt mondja, hogy mi is érkezett az elmúlt 15-20 percben. Például Katustól a következő. A hétvezér Budai Nagyantal kereszteződés, hát újra elesett. A munkálatok ugyanis új lezárásokat eredményeztek, és nagy dugó van kialakulóban a Létai út felől, úgyhogy mindenkinek kitartást kívánunk. Szabó Kálmán utca, beüzemelték a trafiboxot, nagyon köszönjük a bejelentést. És tudunk róla, hogy a mai napon, május 20-án elkezdik azokat a munkálatokat, amelyek egyébként elsősorban a Szepesen lakókat érintik. Egészen szeptemberig tart majd. Ugye tegnap is volt róla szó, hát ma is lesz, hogy mi történik. Az történik, hogy a szepesi vízellátási hálózat fejlesztése miatt teljes körű útfejlesztés is indul, és ezért az első szakaszban történő lezárás, ez május 20-a és szeptember 20-a között történik, Debrecen-Szepes két irányból közelíthető meg, dél irányból a 481-es számú főút felé, illetve északi irányból a szepesi stabilizált úton a hulladéklerakó bejáratáig, majd onnan pedig a sárga dűlőn át a Szováti út irányában. Ez pedig az előrejelzések szerint a mai naptól igaz lesz jó sokáig. Úgyhogy türelmet, figyelmet és jó utat kíván mindenkinek a Best FM.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. Pupillaoptika.hu.
0: Már is folytatjuk még a reggeli villámvoks előtt. Itt van az együttes, akiket úgy hívtak, hogy Five. És igen, a Five formáció egy brit csapat volt, Simon Cowell, aki ugye az X-Factor menedzsere, kitalálója, atya, hát ő hozta őket össze. 1997-ben írtak alá egy szerződést, és gyártották a slágereket. Itt van a Subjektív Top 3 a Five-tól, Got the Feeling a harmadik. Everybody get up, a második. És Keep on Moving, a dallal, ami nálam a number van, a Five-tól. Sean Conlon-t köszöntjük a születésnapján. Ma lett 45 esztendős, a Five együttes egyik énekese. Úgyhogy 5 perccel, 7 óra előtt már is érkezik a Best FM-en.

Master KG, 1 perccel 7 óra után. A Best FM-en. Jó reggel, Debrecen! Remélem előkészítettétek a telefonokat, mert ha igen, akkor várok egy egyest ebben az esetben.

0: Vagy abban az esetben pedig egy hármas. Ha! Nos, ha valaki nem ismert volna rá dalokra, amit kétleg segítek, Rather Be, Clean Bandit és Jazz Glean, amit élőben hallhattunk már a Campus Fesztiválon is. Talált ki gyorsan a gondolatom, Korda Gyuri bácsi és Balázs Klári, és Ed Sheeran, Azizám, azt hiszem, hogy a számok megvannak hozzá, úgyhogy jöhetnek is erre a számra.
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
2: Vas és színes fém hulladék felvásárlása legmagasabb áron. Claudia Fer Kft. Debrecen, Házgyár utca 16, 0630 9 685 140.
4: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
5: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
6: Gyereknapi családi élmény május 31-én a Tubatanyán. Ingyenes látogatás, állatsimogatás, gyerekprogramok, kemencés és grillételek várnak. Tubatanya. Töltődés a természetben.
7: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
8: A sürgősségi betegellátásról tanácskoztak Debrecenben, idén is meghirdették az év balatoni háza pályázatot. Újra kiemelkedő nézőszámot ért el a debreceni VSC. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
8: A sürgősségi betegellátás legújabb irányzatairól tanácskoztak Debrecenben. A kétnapos szakmai fórumot 6. alkalommal rendezte meg a Debreceni Egyetem Sürgősségi Orvostani Tanszéke és a Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság. A konferencián szó esett a szív- és érrendszeri betegségek sürgősségi ellátásáról, az újraélesztés legfrissebb irányelveiről, a gyermeksürgősségi ellátás újdonságairól, valamint innovatív technológiákról is, például a digitális EKG és a telesztrók rendszerről. A rendezvény célja, hogy erősítse az együttműködést a sürgősségi ellátásban dolgozó szakemberek között, és bemutassa a betegellátást segítő legkorszerűbb megoldásokat, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Idén is meghirdették az év balatoni háza pályázatot, olyan épületeket keresnek, amelyek kortárs módon mégis a balatoni tájhoz illeszkedve készültek. A pályázatra a Balaton környékén épült lakóházakkal, nyaralókkal és középületekkel is lehet nevezni. Tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
9: Célja a minőségi építészet, illetve olyan példamutató épületeknek a bemutatása a nagy közönség számára, amik itt a Balaton régió jó példával szolgálhatnak. Egyre több építész gondolja úgy, hogy megméretteti az általa tervezett épületet, és a pályázatnak köszönhetően a nagy közönség megismerhet olyan épületeket, ami kevésbé került volna be a köztudatba, hogyha ez a pályázat nem létezik. Szeptember 1-ig várjuk a pályázatokat, és reméljük, hogy ez az érdeklődés továbbra is fennmarad.
8: 14 év után újra kiemelkedő nézőszámot ért el a debreceni VSC. A Loki hazai mérkőzésein átlagosan több mint 7200 szurkoló volt jelen a most zárult idényben, amivel a klub országosan a második legnépszerűbb csapat lett. A legtöbb nézőt az FTC elleni áprilisi bajnoki vonzott a Debrecenbe. Azt a találkozót csaknem 17 000 látták a helyszínen. A Nyíregyháza elleni rangadó is bekerült az idény 5 leglátogatottabb mérkőzése közé. A klub megköszönte a szurkolók egész éves támogatását, amelyre a nemzetközi kupa szereplés során is szükség lesz. A konferencia liga sorsolását június 17-én tartják, írja honlapján a futballklub.
0: Na mindjárt elmondom, hogy kitaláltam-e a gondolatodat, mármint, hogy mire gondolt a Best FM rádió hallgató, amikor szavazott ma reggel. Esetleg egy Korda György Balázs Klári, vagy egy Ed Sheeran. Ők voltak ketten igazából nagyon versenyben, a végeredmény pedig mindjárt érkezik az időjárás előrejelzés után.
10: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
0: Egyre nyáriasabbá válik az időjárás. A tegnapi naphoz képest ma legalább 3 fokkal több lesz, úgyhogy ma a csúcsérték akár 24 fok is lehet, aztán a következő napokban még feljebb megyünk, majd holnap 25, a hétvégén pedig 27, akár 28 fok is várható, viszont ne feledkezzenek el a magas UV-sugárzásról, mert hogy a nappal, a napsütéssel, az emelkedő hőmérséklettel ez is megjelenik. Reméljük, hogy pollenből kevesebb lesz, slágerekből annál több, hiszen ez a Best FM. Mindenkinek próbálunk egy picikét a kedvébe járni, sőt, ma reggel meg is kérdeztük önöktől, hogy hogyan tovább, és óriási volt a küzdelem, de örömmel jelentem.
11: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: Sőt, férfiasan bevallom, hogy nem találtam ki a gondolatukat.

0: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
1: Jó reggelt a Best reggellel.
2: Nem voltam annyira okos, hogy kitaláljam ma reggel a gondolataikat, hát főképpen ami a villám voksot illeti. Igen, hát azt gondoltam, hogy Korda Gyuri bácsiék nyernek, mert hogy igen, ha ők jönnek, akkor tuti befutók. Úgy látszik, hogy Ed Sheeran és az Azizem a húsos a falat volt, és kívánatosabb a szerda reggelihez. Hát kedves egészségükre, a második helyen végeztek Gyuri bácsiék, és így a harmadikkal folytatjuk, ami a Clean Bandit és Jazz Glindala lesz majd mindjárt. Az első közös láger a Rather Be, amit egyébként akkor hallhattak a Campus Fesztiválon, amikor pont egy évben mind a ketten itt voltak a Clean Bandit is, és Jazz Glind is. 2 perccel múlt el 4:08, ma május 20-a van, a Bernátok, a Felíciák és a Hannák ünneplik a névnapjukat. És ma van a méhek világnapja, ugye nem összekeverendő a magyarországi méhészet, méz és méhek napjával, mert az április 30-án volt. Jaj, biztos beszélt Vilmos is róla, és tudja, hogy olvasták, hiszen ha csak a Facebook üzenőfalat, hírfolyamot nézzük meg, minden második bejegyzés azzal kapcsolatos, hogy tegnap itt hagyott bennünket a nagyszerű Pepe. Tényleg nincs olyan ember az országban, aki ne kedvelte volna Scherer Péter művészetét, és hát igen, mondhatjuk, hogy az elmúlt 30 év egyik legkiemelkedőbb és ikonikus magyar filmes alakja volt, kiváló szinkron színész. Gondolom önök is kedvelték, és lesújtotta önöket a hír, hogy tegnap itt hagyott bennünket. Ezért ma a reggelben kicsit rendhagyóak leszünk, és hát minden órában hozok majd egy-egy olyan szinkron szerepet tőle, ami emlékezetes lesz, és hát nagyon nehéz elképzelni ezeket a figurákat a következő években, ha filmet készítenek még, vagy filmkészül róluk, Scherer Péter hangja nélkül. Úgyhogy mindjárt jön Pepe, de előtte akkor a harmadik helyen a Clean Bandit és Jazz Glean, ez a rád

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optikál Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
3: Júniustól Debrecenben a Monostorpályi út 90/B-ben az Autómosó mellett.
4: Csak az a szép zöld gyep.
5: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg, 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19/A, www.mufu.hu.
4: Csak az a szép zöld gyep.
6: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
7: Ford Vagép, Mike Pércsi út, 73 perc, www.vagép.hu.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei.
8: Megállás nélkül.
10: Hi, this is James Blunt.
11: Hey, you guys, this is Jennifer Lopez.
12: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
13: Hey, I'm Mariah Carey.
8: Bárhol is vagy.

0: Ez a Best FM. 7:30 a 104,6 MHz-en The Weeknd alatt hallották Dancing in the Flames, és veled folytatjuk. Jó reggelt kívánunk!
1: Bódi Péter, jó reggelt! Szia! A Budai Nagy Antal utcán a Bányai Júlia utcával szemben most lett egy koccanás, úgyhogy torlódás lesz szerintem.
0: Budai Nagy Antal, a Bányai utcával szemben egy kis koccanás, úgyhogy torlódás várható majd, tehát akkor tessenek figyelni, arra járnak. És arra is, hogy a Szabó Kálmán utcában pedig aktív a Trafi Box, úgyhogy ott is csak óvatosan, és mindenhol türelmesen, és balesetmentesen. Ezt kívánja a Best FM.
2: Két keréken, szikrázó napsütésben egy vicajos tudja, milyen érzés. A közlekedési híreket a Máté Kerékpár, a Gepida Kerékpárok és e-bike-ok forgalmazója támogatja.
0: Nos, tegnap elhunyt Scherer Péter, mindenki kedvelt Pepéje. 64 éves korában kiváló színész volt, és kiváló szinkron színész. Képzeljük el mondjuk például a Másnaposokat, és Zach Galifianakiszt az ő hangja nélkül. Nehéz lesz. Vagy képzeljük el például Sasha Baron Cohent a Diktátorban az ő hangja nélkül. Nehéz lesz. Vagy képzeljük el Groot, biztos lesz folytatás. Steve Carell magyar hangja volt, Scherer Péter az ő hangja nélkül. Óriási veszteség a magyar színjátszásban. Letaglózta az országot. Emlékezzünk most rá. Péter, úgy tudom, veled ott utazik a két gyermeked, akik aktívan közreműködtek a reggeli információs átadásban. Akkor nektek, srácok, és mindenkinek, aki szerette, nincs olyan, aki ne szerette volna. Érkezik drága jó Pepe és Gru.
3: Na jó, állapítsuk meg a szabályokat. Egyes szabály. Nem nyúlhattok semmihez sem.
4: Aha, és a padlóhoz?
3: Jó, a padlóhoz nyúlhattok.
4: És a levegőhöz?
3: Jó, a levegőhöz nyúlhattok.
4: Na és ehhez?
3: Há! Ezt meg honnét vetted?
4: Találtam.
3: Na jó, kettes szabály. Nem zargattok, amikor dolgozom. A hármas szabály. Nem szabad sírni, ríni, mövetni, kuncogni, tüsszögni, büfögni, pukizni. Úgyhogy semmi, de semmi idegesítő hang. Világos?
4: Ez idegesítőnek számít?
3: Nagyon.
5: A legjobb zenékkel, Debrecen szeretetével, itt a Best FM.

0: Guns N' Roses dalát hallották, mindjárt 3:80, úgyhogy ideje, hogy visszaadjunk a tempóból, érkezik a mai reggel gondolata, és Dóri közlekedési információja. Az előbb ugye 7:30 körül Péterék jelentették, hogy volt egy kisebb koccanás a Budai Nagyantalon, de úgy néz ki, hogy csak volt, mert hogy a felek kiszálltak, szemrevételeztek, kezet fogtak, egymásra mosolyogtak, és tovább hajtottak. Szóval Dóri szerint már nincsen semmilyen forgalmi akadály a Budai Nagyantalon. Nagyon köszönjük, és köszönjük a Szabó Kálmánról a bejelentkezést. Tudják, hogy a Szabó Kálmánon mi van? Fészek rakó madárka.
1: Önnek mi jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3:48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
2: Az élet, néha így érzed, csak nem elviselhetetlen. Sorsforduló és korforduló pillanatában élsz, mikor minden rengés változik, a hagyományok, az erkölcsi törvények, az ismert életformák. Mintha már nem is házakban laknál, hanem az élet őserdejében, ahol állandóan zeng az ég és dúl a vihar. S a változásban reménykedsz. Bízol abban, hogy egyszer hamuvá ég a szívekben minden indulat, a pernye és a keserű füst, mely a szívekben terjeng, eloszlik. Megint napfény hull az emberi tájra. A tenger kék lesz, és a fák gyümölcse illatos. A változás elhozza a békét. A változás természetesen bekövetkezik majd, ha itt lesz az ideje. Az indulatok megpihennek, de egy nem változik. Az emberi természet. Nincs erkölcs, érvelés, csoda, mely igazán és mélyen változtatni tudna az emberi természeten. Akik a változást hozzák és élik, megint csak emberek lesznek, tehát igazságtalanok, türelmetlenek, kegyetlenek, kabzsiak és buják. Az ember marad, aki volt. Az emberi anyag reménytelen, a tűz és a lúg sem tudja másítani.

0: Dreams a Best FM-en a szerda reggelben Teddy Sims dalát hallották 8 perccel, 8 óra előtt. Jó reggel Debrecen, és jó reggelt neked is, András, azt írja Laci, ez most nagyon jó volt ez a reggel gondolata. András, hát mikor nem jó? Hát mindig jó, és minden nap elolvashatják egészen éjfélig a bestfmdebrecen.hu oldalon. A mai így kezdődött. Az élet, néha így érzed, csak nem elviselhetetlen. És ha ma pont így érzed, akkor hát olvasd el ezt a gondolatot. Hidd el, sokat fog segíteni. Segítünk mi is a közlekedőknek. Hát lehet, hogy azoknak a baleseteknek a főszereplői, akik hát most hallgatnak bennünket, és amely balesetekről hírt kaptunk önöknek köszönhetően, hasonlóképpen így érzik, hogy az élet csak nem elviselhetetlen. Ó, dehogy is, már ott van a fény az alagút végén, például a budai nagyantarról eltűntek a balesetezett felek. Krista viszont írja, hogy lehet egy újabb baleset a Rakovszki elején, mégpedig a külső sávnál. Egy rendőrautó is megérkezett oda, hogy szabálytalankodó volt, vagy baleset, azt nem tudni, de hát majd ön megírja nekem. 39-33-104-6, vagy elmondja, 500-540, Busta Rhymes és Busta úr érkezik. Yeah. 54 éves ma, az amerikai rapzenész és színész, a legnépszerűbb dala Mariah Carey-vel. Ez a nóta.
1: I promise I ain't gonna hold out, nigga. I'm gonna give it all to you, baby.

0: Fade Out Lines. Ezzel zártuk az órát. Debrecen kedvenc rádiójában 8 óra van, jövünk a frissekkel, aztán pedig egy friss zenei kedvencel. Az egyik aktuális futóslágerünk Raytől a Where Is My Husband. De mivel, hogy mi vagyunk a Best FM, nem csak az újdonságok, hanem az egykori régi patinás zenei kedvencek is szólnak. Ma például a Feliciákat a Felicitával köszöntjük. Az olasz Korda Gyuri bácsi ma ünnepli ugyanis a születésnapját. És Palás Klárika helyett Romina Powerrel érkezik majd Albano, és az egyik legnagyobb slágerükkel, a Felit igyával áll. És akinek nem a névlapja van, de hogy úgy hívják, hogy Cher, hanem szintén a születésnapja. Elmerülünk majd a Shellőkkel, a hűs habok között, Cherrel, a kiváló énekes és színésznővel. Ő is érkezik majd 8 és 9 óra között. Itt a szerda reggelben.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Pont halmaz. Határok nélkül.
3: Vonalfesztivál a Vojtina Bábszínházban május 29 és 31 között.
4: Rémtörténet nagykamaszoknak és felnőtteknek.
5: Zenés résztvevő színház középiskolásoknak.
6: Mese a barátságról a legkisebbeknek.
7: Részletek vojtinabábszínház.hu.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
9: Miklós, 28 éves Carglass autóüveg szerelő.
10: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
9: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
8: Carglass javít, Carglass cserél!
11: Az Euromusic és a Schaeffler bemutatja Debrecen Drive május 29 és 31 között a debreceni Nagyerdőn. Minden, ami gurul, egy helyen. Új autók, sportautó, oldtimerek, drift és motoros show-k, modellvasút és legó kiállítás, motorok, Vespák, amerikai filmes autók, közszolgálati járművek, Devil Tuning országos találkozó. Ritkaságok, gyerekjátékok, izgalmas programok egy helyen a gyereknapi hétvégén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
2: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
12: Látványos szakaszához érkezett a debreceni közlekedési fejlesztés. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is bekapcsolódik az országos gidamentési akcióba. Mezőpeterden szakadt le a legtöbb eső a hétvégi viharban. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
12: Látványos szakaszához érkezett a debreceni közlekedési fejlesztés. Már a hídelemeket is beemelték a Domokos-Márton út folytatásában épülő külön szintű csomópontnál. A csaknem 8 milliárd forintos beruházás néhány hónapon belül elkészülhet. Az új másfél kilométeres útszakasz közvetlen kapcsolatot teremt majd az északi elkerülővel, és várhatóan jelentősen csökkenti a Böszörményi út, valamint a Józsa felől érkező forgalmat. A szakemberek szerint erre nagy szükség van, hiszen ebből az irányból naponta több mint 20 ezer autó érkezik a város részbe. A fejlesztéshez kapcsolódva később a 35-ös főút négysávosítása is megvalósulhat. A városvezetés a következő hetekben lakossági fórumot tart Józsán a várható forgalmi változásokról és a környék további fejlesztéseiről. Részletezi a dehir.hu. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is bekapcsolódik az országos gidamentési akcióba. Az első kaszálások előtt hőkamerás drónokkal kutatják fel a mezőkön rejtőző őszgidákat és fészekaljakat, mondta rádiónknak Bleier Norbert tájegységi fővadász, a Kamara erdő- és vadgazdálkodási osztályelnöke.
13: A tavaszi kaszálások időszaka egybeesik az őszgidák születésének időszakával. Életének első 2-3 hetében, ha veszélyt észlel, lelapul. Hőkamerás drón segítségével a területet felmérjük. A gazdák türelemmel megvárják adott esetben a kaszálás előtt, hogy tényleg letelesse az ember azt a 20-30 hektáros területet, ami nem kis idő, és onnan kimentsük a gidát, azt is meg lehet tenni, hogy körbe kaszálják, kihagyják azokat a részeket, ahol a gida található.
12: Mezőpeterden szakadt le a legtöbb eső a hétvégi viharban. Az időkép adatai szerint a hajdúbihari településen egy nap alatt 58 mm csapadék hullott. A térségen egy mediterrán ciklon vonult át, amely országszerte heves esőzéseket és zivatarokat okozott. Hajdúbiharban vasárnap délután több helyen is pillanatok alatt viharossá vált az idő, az eső pedig szinte ömlött az égből. A legerősebb zivatarcellák Békés vármegye felől érkeztek, majd északkelet felé haladtak tovább. A következő napokban térségünkben ennél sokkal jobb idő várható.
1: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
12: Folyamatosan melegszik fel a levegő térségünkben is, a meteorológusok jelzése szerint ma ugyan még elszórtan akár záporok is jöhetnek, viszont csütörtöktől már 25-27 fok is lehet. Hétvégén már magas lesz az UV-sugárzás, addig pedig szeles napokra számíthatunk, éjszakára 12-14 fokig hűlhet le a levegő.

0: hallották. A szerda reggelben 4:09 van, ez volt a Try. Jó reggel, Debrecen!
1: Oviba! Sziasztok! Suliba! Munkába menet!
2: A Best reggel ott van veled.
0: Ott vagyunk már? Akkor jó tanulást, jó munkát kívánunk mindenkinek. Egész nap csak a Best FM. Ha van rá lehetőségük, a 104,6 MHz-en. Levente írja, hogy szerinte nem baleset volt a Rakovszkin, amit Kriszta jelzett az előbb. Nem is voltak biztosak benne egyébként, hanem rendőri ellenőrzés, azaz szabálytalankodókat teljesen jogosan kiszűrik a forgalomból. A Rakovszkin amúgy is csak nagyon körültekintően, tudjuk, hogy eléggé kritikus pontja a városnak. És egyébként már 4-es átmenőről beszélünk, akkor a Petőfi tér, vagy az Erzsébet utca is hasonlóan a lezárások miatt ott is kell erre figyelni. És hát a Mikepércsi út bevezető szakaszán szintén, és szerintem, bár ma reggel nem arra fele érkeztem, a Honvéd utcán is folytatják az útépítési, útfelújítási munkálatokat, úgyhogy majd szemrevételezem 10 óra után. De addig is csak a Best FM, benne most a névnaposokat köszöntjük május 20-án. A Hannák mellett a Bernátokat.
3: Köszöntjük Bernát nevű hallgatóinkat! A Bernát germán eredetű férfi név, elemeinek eredeti jelentése medve és erős. Számos híres képviselője van a névnek, többek között Benyák Bernát József, bölcselet doktor, szerzetes tanár, Bernardo Bertolucci, olasz filmrendező, George Bernard Show, angol drámaíró, és ön kedves Bernát, aki a rádiót hallgatja.
0: És a Felíciákról sem feledkezünk meg.
3: Köszöntjük Felícia nevű hallgatóinkat. A Felícia női név, a latin eredetű Félix férfi név női párja. Rokon neve Lícia. A Felícia névről sokaknak egy ismert automárka, kedvelt modellje jut eszébe, de nekünk természetesen ön kedves Felícia, aki a rádiót hallgatja.
0: Vagy egy olasz sláger, éppen azért, mert az olasz slágernek az egyik előadója ma ünnepli a születésnapját. Na halljuk csak el!

felio felicità. Jaj, inkább eredetiben, jó? Albano, azaz Albano Carisima, 83 esztendős. Úgyhogy érkezik Ramina Powerrel és a Felicitával. A Feliciáknak.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
2: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
3: Ha a Papoptikában választja ki a megjelölt márkák közül szemüveg keretét, akkor a Rodenstock biometrikus multifokális lencsékre most 40% kedvezmény jár. Papoptika, Batthyány utca 10.
4: Megnyílt Debrecen egyik legújabb gyöngypatikája az Egyetem Sugárúton, ahol minden hónapban gyöngyakciókkal és kedvezményekkel várnak. Egyetem Sugárút 75 a körforgalomnál.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
7: Hey, this is Anastasia.
8: Hello, I'm Calvin Harris.
9: This is Carly Rae Jepsen.
10: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
11: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
12: Bárhol is vagy.
13: Bárhol is vagy.
12: Ott van veled.
14: A Best FM.
12: A Best FM.
15: Oh, Father, tell me

0: raktár környékén közlekedett. Talán sejtik, hogy mit nehezményezett. Hát igen, javában zajlanak a munkálatok a faraktár hétvezér kereszteződésének a környékén, illetve pontosan ez a gond, hogy nem zajlanak a munkálatok, mert hogy a feltúrás ott van, a lezárás ott van, ember meg egy szál sem. Nem látunk bele a kivitelezés legmélyebb bugyraiba, lehet ez most tudatos vagy sem, de tényleg úgy haladna a munka, hogyha egyébként dolgoznának is rajta. Tihamér, köszönjük szépen, nagyon figyelmesen és nagyon türelmesen, azért ott óvoda is van, iskola is van, óriási a forgalom, és most elég nehéz közlekedni. Május 20-a szerda van, tegnap kaptuk a hírt, hogy elhunyt Pepe, a nagyszerű Pepe, Scherer Péter, aki tényleg egy ország szeretett, nincs olyan ember, aki őt ne kedvelte volna. Például azért, mert olyan sorozatokban játszott, mint az Apatigris, a Mellékhatás, a Tóth János, a Vállótársak, a Munkaügyek. Hú, nem lehet felsorolni, rengeteg televíziós sorozatban és filmben, ma meg szinkronhangként, és imádta egy ország. Nagyon nehéz lesz nélküle. Gondoljunk csak például Sacha Baron Cohen magyar hangjára. Ugye többször is szinkronizálta Sacha Baron Cohent, például a Diktátor című filmben. Na, figyeljék csak!
1: Ó, csend legyen! Miért vagytok ilyen diktatúra ellenesek? És ha Amerikában diktatúra lenne, a népesség 1%-ánál lehetne az ország egész vagyona. Adócsökkentéssel még gazdagabbá tehetnétek gazdag barátaitokat. Kisegíthetnétek őket, ha veszítenek a szerencsejátékon. A szegényektől megvonhatnátok az egészségügyi ellátást és az oktatást. A média szabadnak tűnne, de titokban egyetlen ember irányítaná a családjával. Lehallgathatnátok a telefonokat. Kínoszhatnátok külföldi foglyokat. Manipulálhatnátok a választást. Hazudhatnátok arról, miért háborúztok. A börtönöket megtölthetnétek egy bizonyos fajjal, és senki nem panaszkodna. A média segítségével addig riogathatnátok a népet, míg olyan politikát nem támogatnak, ami a saját érdekük ellen van. Tudom, ezt nehéz elképzelni nektek amerikaiaknak, de próbáljátok meg.
0: Annyit azért hozzátennék, hogy this is not America. 5 perccel, 8:30 után, Pepe után érkezik az énekesnő Lang Györgyi, aki 3 éve, hogy itt hagyott bennünket, 66 éves volt.

Fúj meg szél! A Bagossi Brothers Company a szerda reggelben, mondhatni egy szélcsendes szerda reggelen. Hát mindjárt 20 fok van Debrecen, és mennél ezünk fentebb is, legalább 24-25 fok is lehet. A következő napokban pedig itt lesz a nyár, 27-28 fokkal a hétvégén, a hosszú ünnepi pünkösdi hétvégén. Na tehát hol van az még? Ma még csak szerda, május 20-a. És mondhatjuk azt, hogy a pop istennőjének, a popzene istennőjének a születésnapja. Ha azt mondom, hogy Cherilyn Sarkassian Lapierre, akkor ennél alapján nem biztos, hogy tudják, ki lett ma 80 esztendős. De ha azt mondom, hogy Oscar, Emmy, Grammy és Golden Globe díjas Cherokee és örmény származású amerikai énekesnő, színésznő, akit úgy hívnak, hogy a popzene istennője, minden idők egyik legsikeresebb énekesnője, több mint 200 millió albumot adott el világszerte, akkor sejtik, hogy akár Madonna is lehet, de koncentráljanak a nevére. Cherilyn. Cherilyn. Aha. Igen, Cherről van szó. Karrierje 60-as években, a 70-es években indult, a párjával Sonny Bonoval együtt, és az I Got You Babe című dalukkal. Aztán jöttek a 80-as éveken.

A következő évtizedben is bebizonyította, hogy bizony még mindig ott van a toppon. Az egyik legjobb lemeze a Believe a címadó dal mellett. Olyan slágerekkel, mint az All or Nothing.

Vagy a Dove l'amore. És igen, több filmben is játszott, legutóbb például a nagymamát alakította a Mamma Mia 2-ben. De nem csak, hogy eljátszotta a szerepet, hanem egy egész lemez szentelt az Abbának, ahol Abba slágereket énekelt. A filmben például a Fernandót.

Ma lenne a 82. születésnapja Joe Cockernek. Ezzel a csodás dalal emlékezünk majd rá a 80-as évekből, amelyben Jennifer Warnes-szal duettezett.

0: jó zenékből sosem elég.
1: Hamarosan folytatjuk.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A tanulásban fontos a testi, lelki és szellemi fejlődés egyaránt. A Debreceni Nemzetközi Iskola innovatív tantervével olyan szemléletet ad, amellyel a gyerekek minden területen helytállhatnak és a jövő kihívásaira készülnek fel. Látogasson el az isd.debrecen.hu oldalra és regisztráljon egy iskola látogatásra.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Miklós, 28 éves Carglass autóüveg szerelő.
6: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
5: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizelle út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél!
7: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
8: Ford Vagép, Mike Pércsi út, 73 per C. www.vagép.hu.
1: Ez reklám volt.
9: A Best FM-en.
10: Hamarosan végez az első évfolyam a BMW Group debreceni duális képzésében. Országszerte egyre több település csatlakozik a Vágatlan Május akcióhoz. Rajzpályázattal készülnek a gyermeknapra Debrecenben. Jönnek a részletek. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
9: Hírek a Best FM-en.
10: Hamarosan végez az első évfolyam a BMW Group debreceni duális képzésében. A 2023-ban indult program első 100 diákja ezekben a hetekben zárja utolsó tanévét. A sikeres vizsgát követően a fiatalokat állás lehetőséggel várja az autógyártóvállalat. Közben már megvan az utánpótlás is, idén ősszel újabb 100 diák csatlakozik a programhoz. A tanulók modern gyártás technológiai környezetben szereznek tapasztalatot, többek között a robotika, a 3D nyomtatás, valamint a virtuális és kiterjesztett valóság területén. A képzést a Debreceni Szakképzési Centrum és a BMW közösen működteti. A programban a Brassai Sámuel Műszaki Technikum, a Beregszászi Pál Technikum és a Megvárt András Gépipari és Informatikai Technikum diákjai vesznek részt, írja a Facebook oldalán a BMW Group. Országszerte egyre több település csatlakozik a Vágatlan Május akcióhoz. A kezdeményezés lényege, hogy ebben a hónapban csak a legszükségesebb helyeken nyírják a füvet, mondta Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvívője.
11: Hagyunk magasabb növényzetfoltokat, akkor ott a párolgási veszteség is sokkal alacsonyabb lesz. Javul a területnek a vízmegtartó képessége, ezért külön fontos, hogy amikor végre jön egy tavaszi eső, akár csak néhány milliméter is, mellőzzük a fűnyírást. Ha mindenhol le van vágva a fű egyszerre, akkor táplálék nélkül maradnak a beporzó rovarok. A beporzók között nem csak méhek vannak, hanem darazsak és egyéb más rovarok, sőt, madarak is beporzóként is funkcionálnak, mondjuk a kék cínege.
10: Rajzpályázattal és szabadtéri kiállítással készült gyermeknapra a Demki és az Újkerti Közösségi Ház. A Család és Város gyermekszemmel az Én Városom az Én Családom című street art tárlaton debreceni óvodások és általános iskolások alkotásait mutatják be. A szervezők arra biztatják a gyerekeket, hogy rajzokon vagy festményeken örökítsék meg a városhoz és a családhoz kötődő élményeiket. Az elkészült műveket május 26-án délig várják az Újkerti Közösségi Házba. A kiállítás május 29-én a Közösségben az Erő című gyermeknapi program részeként nyílik meg a Lehel utcán, a Máltai játszótér mellett. A látogatók aznap szavazhatnak a kedvenc alkotásukra, a közönségdíjas pályamű készítője pedig családi belépőt nyer, írja a De Hír. Folyamatosan melegszik fel a levegő térségünkben is, a meteorológusok jelzése szerint ma ugyan még elszórtan akár záporok is jöhetnek, viszont csütörtöktől már 25-27 fok is lehet. Hétvégén már magas lesz az UV-sugárzás, addig pedig szeles napokra számíthatunk, éjszakára 12-14 fokig hűlhet le a levegő.
9: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Best.

0: Ébredjen ránk! Ez a Best Reggel, sok zenével és friss hírekkel.
1: Jó reggelt kívánunk, ébredjen ránk május 20-án szerdán. Bernát Felícia és Hanna nevű kedves hallgatóink névnapján és a méhek világnapján. Magyarországon ugye április 30-a a méhek, a méhészek és a méznapja, a világon pedig pont a mai nap, ezért volt szó a vágatlan májusról. Ezért is fontos, hogy csatlakozzunk ehhez az akcióhoz. 528 éve történt, hogy Vasco da Gama portugál hajós Afrika megkerülésével felfedezte a tengeri utat Indiába. Aztán 231 éve itthon kivégzik a magyar jakobinus mozgalom főbb szereplőjét, Hajnóci Józsefet, Martinovics Ignácot és Szent Marjai Ferencet, a budai generális kaszálórét ekkor kapja 1795-ben a vérmező nevet. És 97 éve, hogy véget ért az első könyvhét, Subka Géza újságíró író kezdeményezésére tartották a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének a szervezésében. Az első ünnepi könyvhetet 1929. május 12-e és május 20-a között. Aztán végül Subka ötlete volt, hogy országos méretűvé bővüljön, és 1972-ben pont a mi városunkban, Debrecenben valósulhatott meg az országos méretűre bővülést, ünnepi könyvhét idén és júniusban Debrecenben is. És 18 éve annak, hogy 82 éves korában elhunyt Raksányi Gellért, azaz Kutya úr. A Szomszédok egyik karaktere. És szintén ezen a napon jött itt bennünket Doki magyar hangja, Rajhona Ádám, akit imádtunk például az Egészséges Erotika című filmben.
2: Úr, tűzmesterünk, videóvédelmi aparát ötlője, helyezett ügyelő amúgy.
3: Több ideje, ne 500 rongyot tapsoltunk tévétudszért. Gyere, kezdjük.
4: Uraim, fél van.
2: Foglaljunk.
1: Irány a ladagyár. És irány a 80-as évek egyik kiváló muzsikájával, a Bee Gees dalával, a You Win Again-nel. Újra Debrecen zenei kedvencei közzé. 14 éve annak, hogy 2012. május 20-án elhunyt az egyik Gibb fiú, Robin Gibb, a Bee Gees együttes tagja. 10 perccel fél 10 előtt ők érkeznek most Debrecen kedvenc rádiójába.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
4: Miklós, 28 éves Carglass autóüveg szerelő.
5: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepedt, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
4: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizelle út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
9: Hi, this is Craig David.
10: Hey, this is Kylie.
11: Király Viktor vagyok.
12: Hi, this is Madonna.
13: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
7: Ez a Best FM. She's crazy about her daddy.

Manuel, a Best FM-en és a Voodoo Baba, és most valami teljesen más, egészen más, de hát ezt megszokhatták már nálunk, ezért vagyunk mi a Best FM, mert egészen széles spektrumban játszunk zenei kedvenceket, Debrecen zenei kedvenceit. Most például 8 perccel fél 10 után attól a Joe Cockertől, akinek ma lenne a 82. születésnapja. Valamikor réges-régen ezzel a dallal indult a karrierje.

amikor elkezdte a 60-as években az első együttesében, a Cavaliersben Vance Arnold művész néven próbálkozott, szólóban azonban természetesen Joe Cocker néven vált világhírű énekesné. Aki ma lenne 82 éves, nem szólóban, hanem egy duettben érkezik, egy kiváló slágerrel, Jennifer Vonszal.

volt a Purple Disco Machine Sophie-kkal és a Hypnotize című dalukkal 10 perccel 10 óra előtt. Van még arra időm, bár olyan jó lenne, ha nem kellene most erről beszélnem, hogy elköszönjünk Scherer Pétertől, azaz Pepétől, akinek a halálhírét hát tegnap hallotta az egész ország, és én még most is látom a Facebook hírfolyamban, hogy nincs olyan ember, aki ne köszönne el tőle. Közös fotókat megosztva. Feri, neked is köszönjük. Még mi a Best FM is kaptunk. Feri küldött nem sokkal ezelőtt közös fotókat a nagyszerű Pepével egy közös nyaralás emlékére. Igen, hát nincs olyan ember ebben az országban, ebben a kis országban, aki őt nem szerette volna. És sajnos az elmúlt napokban dupla csapás érte a magyar szinkron színészetet, a magyar szinkron színjátszást, ha szabad ezt a kifejezést használnom, hiszen pár nappal ezelőtt itt hagyott bennünket, 74 éves korában, Jeff Bridges, Mel Gibson, és mondjuk Tom Selleck, azaz Magnum magyar hangja, Sörös Sándor is, elhunyt a hétvégén ő is, 74 éves korában, és tegnap itt hagyott bennünket Pepe is. Drága Pepe, kedves művész úr, jó utat kívánunk!

0: Mike, nagyon jól nyomtad.
1: Igen, igen, szenzációs volt.
2: Kösz, fiúk, higgyétek el, nagyon jól esik. Jut eszembe, sürgősen szedezd le a tetkót a pofádról.
1: Jó, rajta vagyok.
0: Ja, és bocs, hogy az utolsó pillanatban változtattunk.
2: Nem gáz, öcsém.
0: Miről van szó? Úgy volt, hogy a Bernie napot adja elő a Jonas Brothers-től, de nem bírjátok a progresszív zenét.
3: Hm? Fiúk, ezt nem fogjátok elhinni.
0: A telefonod?
3: Igen.
0: Miért nem hívtál fel minket?
3: Teljesen lemerült, de feltöltöttem, és vannak képek.
0: Mi? A francba.
3: Igen, némelyik elég durva.
2: Zsíros, nézzük meg!
1: Na, jobb, ha inkább nem nézzük meg.
2: Nem á, Mike Tyson vagyok, nekem semmi sem ciki.
4: Röhögjünk.
1: Mi? Na jó, egyszer megnézzük.
3: Aztán törőjük. Nem lesz baj.
5: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
6: Egy filmzene most. A Best FM-en.

0: Ma reggel már volt Gru, aztán volt Sacha Baron Cohen a Diktátorral, és most volt egy kis Másnaposok, hiszen a Másnaposok franchise-ban is Scherer Péter kölcsönözte a hangját Zach Galifianakisnak, a széria egyik legviccesebb figurájának, és hát nem titok, hogy Enikővel, amíg épp az előző dal szólt, mi pontosan róla, Pepéről beszélgettünk.
1: Igen, nagyon nehéz egyébként megszólalni, meg úgy magáról beszélni is, tehát hogy egy olyan tehetséget vesztettünk el, amit nagyon nehéz pótolni. Szóval, hogy tényleg maradandó élményeket hagyott maga mögött, és szerintem bárhol meg fogjuk hallani a jövőben a hangját, mindenkinek össze fog szorulni a szíve.
0: Mucsi művész úr búcsúzott le a Facebook oldalán, és azt mondta, hogy találkozunk majd ott. Igen. Fent. És hát Pepe összepakolt, becsomagolt, és tudjuk, hogy milyen táskába tette az útra való holmiait. Mutatom.
2: Ne hülyeskedj, Teddy, hülyj csak le!
3: Vigyázz, ez egy Lois! Ez egy Lois flottyon!
0: Egy Lois flottyonba tette. Ó, na, jó, születésnapozzunk, hiszen most ez a legfontosabb, amit 4 perccel 10 óra előtt tehetünk. Odaadjuk a tortát. A kis angyal cukrázza a tortáját valakinek.
1: Igen, mert nagyon sokan várnak rá, meglátjuk, hogy ki lesz a szerencsés nyertesünk. Miklósiné, Melinda mindenféleképpen esélyes rá, Kati a barátnője nevezte, millió puszit és ölelést küld neki rajtunk keresztül. Kender Ritát sem felejtették el a kollégái, élelmezés szervezők Gyöngyét köszöntjük a születésnapján, ő igazi vidám, humoros, csupa szív ember, örülne a tortának. Ruka Tibort pedig nem felejtették el a kerek születésnapján, Marica és a Dani, ő a város legjobb edzője, most jelenleg egy ilyen kis családias környezetben tuningolja a sportolni vágyókat, de ő mindenkiből a lehető legjobbat hozza.
0: Ismerem, tényleg? Ismerem Róka Tibi, tehát annak idején, amikor még elkezdtünk rádiózni a 90-es években, Tibi többször volt vendég a stúdióban.
1: De jó!
0: Hát a témában, a testedzés témájában próbált engem is belevinni a buliba, hát nem sikerült.
1: Több-kevesebb sikerül.
0: Nem sikerült.
1: Igen, de a biciklizés az neked jó sport, Laci, figyelj, úgyhogy semmi, ezt nem veheti el tőled senki. Akkor Tibi, istenéletesen sokáig téged is. Böszörményi Boglárka 13 éves lett, mama és papa köszöntik, aztán ünnepel még Simon Alexa Jella, 10 éves lett a mai napon. Szarvas Petrát pedig köszöntjük a nagykorúak táborában, végtelenül szereti a természetet és a gyerekeket, legfőképpen a tortát és a fagyit. Tehát ebből egyet tudunk biztosítani, hogyha te leszel a nyertes. Aztán Molnár Mannát is köszöntjük, anya és Tibi szeretné őt meglepni. És hát ő ma szóbeli érettségizik, ő a cukrász a családban, és hát nincs ideje sütni, úgyhogy örülne egy tortának. Tele van tervekkel a jövőt illetően, úgyhogy lehet, hogy Laci még erről is kifogadja, ha őt fogjuk felhívni. Nagy Zoli is ünnepel, két csodálatos gyermek apukája, az otthoni összes édesség hivatalos eltüntetője, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a tortából sem sok maradna, de biztos azért az a családnak is adna. Szabó Andrát, Peti és Reni köszöntik, aztán Tiba Ferencini, Éva is ünnepel, a kolléganők köszöntik, és kerékgyártó Katalin sem felejtette el, Lili a lánya. Na de meglátjuk, hogy ki lesz a mai nyertes, kit sorsolt ki a gépünk.
0: Haló. Haló. Zelenák Jánosné?
4: Igen.
0: Jutka, kisült már, vagy pontosabban kihűlt már az az isteni sós sütemény?
4: Igen, éjfél után pár percre elkészült.
0: Mikor?
4: Éjfél után.
0: Éjfél után sós sütemény sütött a Zelenák családban?
4: Igen.
0: Mire készül, Jutka?
4: Hát több dologra.
0: Na?
4: Egy a szülinapon van. A másik utazunk, és egy kis kemegyének.
0: Ja, útra való.
4: Igen.
0: Hát akkor van bőven teendő, hogyha éjfélkor még sós sütemény sütött éjszaka.
4: Hát igen, mert közben kert is van, annak is kétnek kell lenni.
0: De megkönnyítjük a dolgát.
4: Igen.
0: Születésnapi tortát már nem kell sütnie.
4: Aj, de jó.
0: Mert azt megnyerte a kedvenc rádiójától.
4: A beszélentől.
0: Csókolom, Fazekas Laci vagyok. Boldog születésnapot kívánok.
4: Nagyon szépen köszönöm.
0: János, ott maga mellett, aki már 50 éve, hogy a párja?
4: Igen.
0: Hát ő gondoskodott arról, hogy ne terhelje már anyucit. Ilyen nagyon egy születésnapi torta készül a kisangyal cukrászdában. Egy kávés, rumos, csokis, meggyes torta. Jó lesz majd a sós sütemény után.
4: Ajaj, ez nincs élet akkor. Köszönjük szépen.
0: Nagyon boldog ünneplést, és hát szerencsés utat kívánunk, kedves Jutka, önnek és a férjének is.
4: Köszönjük szépen. Velünk lesz a Veszprém is.
0: A legjobb útra való. És a legjobb 10 órai uzsonna, ebéd vagy vacsora. egy melons pizza, akit megnyer a reggel informátora, Bódi Péter.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 10 órakor pedig Enikővel elstartol a délelőtt, jön a paradicsom.
6: Végtelen, kényelmi sziga, paradicsom, a felhők fel.
0: Pink a Fan együttes énekesével érkezik. És újabb zenei kedvenceink között hamarosan Taylor Swift-tel.

0: hamarosan folytatjuk.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemez bezárt érték.
4: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, Kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
5: Megnyitott a Chili Garden. Ebédidőben napi menüvel, egész nap à la carte-tal, vasárnap pedig bőséges svéd asztallal vár. Chili Garden étterem, Galamb utca 1. Asztalfoglalás chiligarden.hu.
2: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
6: A sürgősségi betegellátásról tanácskoztak Debrecenben, idén is meghirdették az év balatoni háza pályázatot. Újra kiemelkedő nézőszámot ért el a debreceni VSC. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
6: A sürgősségi betegellátás legújabb irányzatairól tanácskoztak Debrecenben. A kétnapos szakmai fórumot 6. alkalommal rendezte meg a Debreceni Egyetem Sürgősségi Orvostani Tanszéke és a Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság. A konferencián szó esett a szív- és érrendszeri betegségek sürgősségi ellátásáról. Az újraélesztés legfrissebb irányelveiről, a gyermeksürgősségi ellátás újdonságairól, valamint innovatív technológiákról is, például a digitális EKG és a telesztrók rendszerről. A rendezvény célja, hogy erősítse az együttműködést a sürgősségi ellátásban dolgozó szakemberek között, és bemutassa a betegellátást segítő legkorszerűbb megoldásokat, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Idén is meghirdették az év balatoni háza pályázatot, olyan épületeket keresnek, amelyek kortárs módon mégis a balatoni tájhoz illeszkedve készültek. A pályázatra a Balaton környékén épült lakóházakkal, nyaralókkal és középületekkel is lehet nevezni. Tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
7: Célja a minőségi építészet, illetve olyan példamutató épületeknek a bemutatása a nagy közönség számára, amik itt a Balaton régióban jó példával szolgálhatnak. Egyre több építész gondolja úgy, hogy megméretteti az általa tervezett épületet, és a pályázatnak köszönhetően a nagy közönség megismerhet olyan épületeket, ami kevésbé került volna be a köztudatba, hogyha ez a pályázat nem létezik. Szeptember 1-ig várjuk a pályázatokat, és reméljük, hogy ez az érdeklődés továbbra is fennmarad.
6: 14 év után újra kiemelkedő nézőszámot ért el a debreceni VSC. A Loki hazai mérkőzésein átlagosan több mint 7200 szurkoló volt jelen a most zárult idényben, amivel a klub országosan a második legnépszerűbb csapat lett. A legtöbb nézőt az FTC elleni áprilisi bajnoki vonzotta Debrecenbe. Azt a találkozót csaknem 17 000-en látták a helyszínen. A Nyíregyháza elleni rangadó is bekerült az idény 5 leglátogatottabb mérkőzése közé. A klub megköszönte a szurkolók egész éves támogatását, amelyre a nemzetközi kupa szereplés során is szükség lesz. A konferencia liga sorsolását június 17-én tartják, írja honlapján a futballklub. Folyamatosan melegszik fel a levegő térségünkben is, a meteorológusok jelzése szerint ma ugyan még elszórtan akár záporok is jöhetnek, viszont csütörtöktől már 25-27 fok is lehet. Hétvégén már magas lesz az UV-sugárzás, addig pedig szeles napokra számíthatunk, éjszakára 12-14 fokig hűlhet le a levegő.

Save the World, ezt szólt itt a Best FM-en a 104.6-on, csodás, ragyogó napsütéses időben. Én indultam egy pulóverben, és már az autóban le kellett vennem, mert annyira égetett és tűzött a nap, és hát ennek nagyon-nagyon örülünk. És szerencsére a hosszú hétvége is ezt ígéri, akár 30 fokot is mutathat majd a hőmérő, úgyhogy végre-végre itt vagyunk a nyár kapujában. Mondjuk így most már május vége felé nem is lenne olyan rossz, hogyha végre már beköszöntene az igazi nyári időjárás. Minden esetre mi itt leszünk, jó időben is, rossz időben is, jó kedvre hangolunk mindenkit. A Best FM-en a 104.6-on, a mikrofonnál Morvai Szűcsenikő, töltsük együtt a következő 4 órát.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Carglass javít, Carglass cserél.
3: Miklós, 28 éves Carglass autóüvegszerelő.
4: Egy elhanyagolt külfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
3: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizelle út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kus, a partner kapcsolatban él, igen kedvező szép napra számíthat. Ha nincs tartós kapcsolata, most megtalálhatja az igazit, akit vár. Mika, utazási és szerelmi élményekkel gazdagodik, de ebből kifolyólag a kiadásai is megszaporodnak, de ez önnek nem okoz gondot, mert maga szerezte meg a javakat. Ikrek, a mai napon szép eredményeket tudhat, magáénak bármibe is fog, bolygója gondoskodik a népszerűségéről és a kikapcsolódásról. Rák, feszültségekkel teli nap vár önre, oda kell figyelnie, hogy el tudja kerülni a kellemetlen helyzeteket, kerülje a szabálytalan ügyleteket és főleg anyagi téren legyen körültekintőbb. Oroszlán, ön szívesebben maradna otthon, még partnere inkább elvágyódik, rádöbbenhet arra, hogy szeretője vagy barátja jelenti a biztonságot az életében. Szűz, a munkahelyi szélmalom harcok az egészségére is káros hatással lehetnek, különösen, ha olyan tüneteket fedez fel magán, mint a folytogató köhögés, az álmatlanság vagy az ingerlékenység, jót tenne egy kis pihenés. Mérleg, szerelme titkol ön előtt valamit, ennek érdemes lenne utána járni. Ne hallgasson ismerősei vagy munkatársai jóindulatú megjegyzéseire, szerezzen bizonyítékot. Skorpió, munkahelyén a pletykák és a bizalmas információk pókhálóként fonják körbe önt, és nincs ok az aggodalomra. Ön kedvezően érintik a változások, és most bebiztosíthatja magát. Nyilas, ha egyedül van és társra vágyik, rátalálhat álmai párjára. Ebben az euforikus állapotban még arra is hajlandó, hogy megküzdjön a szerelméért. Vak, pénzügyi téren kisebb kellemetlenségekre számíthat, ha túllépte a tervezett keretet. Óvakodnia kell, mert még mindig költekezős hangulatban van. Vízöntő, a következő időszak kedvező lesz önnek, hagyja, hogy optimista természete vezesse, és merjen szeretni boldognak lenni. Alak, pénzügyei jól állnak, bár partnere nehezen viseli, hogy nem az érzelmeket helyezi előtérbe, egy külföldi érdekeltség kerül előtérbe.

kedvenc rádiója, a Best FM, itt a 104.6-on, a szerda délelőttben szólnak a zenei kedvencek. István írta nekem, hogy az István úton találkozott a rendőrökkel, úgyhogy ott érdemes lesz figyelni, és hát én pedig ugye arról beszéltem nemrég, hogy itt lesz a hosszú hétvége, a pünkösdi hosszú hétvége, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan szabadtéri programokat terveznek erre a hétvégére, és hát jövő héten is lesz bőven lehetőségünk arra, hogy egy kicsit kikapcsolódjunk, mert hogy jövő héten vasárnap meg ugye gyereknap, hiszen május utolsó vasárnapja az pont jövő héten lesz. A Zsuzsi Erdei vasútnál egy kicsit közelebb hozták ezt a gyereknapot, ugyanis május 24-én, vagyis most vasárnap fogják tartani a természetben, a természet közelben a Zsuzsi Erdei vasúttal a gyereknapot. Madár bemutató, ugrálóvár, és persze koncertek is lesznek, egy igazi különleges kalandra hívják a családokat. A szervező célja, hogy a gyermeknap valódi közösségi élménnyé váljon, ahol a családok kiszakadhatnak egy picit a hétköznapokból, és hát együtt tudják felfedezni a gyerekekkel az erdők szépségeit. Ezzel kapcsolatban is találhatnak részleteket a hivatalos oldalon vagy a Facebook eseményben, úgyhogy bőven vannak programok erre a hétvégére, meg a jövő hétvégére is. Érkezik egy újabb kedvenc itt a Best FM-en a 104.6-on, és várom továbbra is az útinfókat. Ha szeretnék velem megosztani, akkor 500-540 vagy írhatnak is 39-33-104-6.

A Beautiful Things közben csörgött az egyik hallgatónk, László, aki szeretne segítséget kérni, ugyanis elhagyta a rendszámát. Hát nem tudja, hogy hol, mert a városban nagyon-nagyon sok helyen járt, viszont most vette észre. A rendszám pedig a következő: Gábor Béla Hajnalka 717. Hogyha valaki esetleg megtalálta, vagy valahová beadták, akkor mindenféleképpen jelentkezzen 500-540 vagy 39-33-104-6, és akkor visszajuttatjuk a rendszámot a jogos tulajdonosának.

0: megadjuk a város ritmusát. Ez a Best FM.
1: A város hangja.

0: Pontosan 11 óra van, úgyhogy érkeznek a hírek, információk és aktualitások itt a Best FM rádióban. Előtte viszont mutatom, hogy milyen zenei kedvenc érkezik az óra nyitányaként. A Walk This Way mindjárt itt a Best FM-en.
1: Velünk repül a munkaidő.
2: Látványos szakaszához érkezett a debreceni közlekedési fejlesztés. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is bekapcsolódik az országos gidamentési akcióba. Mezőpeterden szakadt le a legtöbb eső a hétvégi viharban. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: Látványos szakaszához érkezett a debreceni közlekedési fejlesztés. Már a hídelemeket is beemelték a Domokos-Márton út folytatásában épülő külön szintű csomópontnál. A csaknem 8 milliárd forintos beruházás néhány hónapon belül elkészülhet. Az új másfél kilométeres útszakasz közvetlen kapcsolatot teremt majd az északi elkerülővel, és várhatóan jelentősen csökkenti a Böszörményi út, valamint a Józsa felől érkező forgalmat. A szakemberek szerint erre nagy szükség van, hiszen ebből az irányból naponta több mint 20 ezer autó érkezik a városrészbe. A fejlesztéshez kapcsolódva később a 35-ös főút négy sávosítása is megvalósulhat. A városvezetés a következő hetekben lakossági fórumot tart Józsán a várható forgalmi változásokról és a környék további fejlesztéseiről. Részletezi a dehir.hu. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is bekapcsolódik az országos gidamentési akcióba. Az első kaszálások előtt hőkamerás drónokkal kutatják fel a mezőkön rejtőző őszgidákat és fészekaljakat, mondta rádiónknak Bleier Norbert tájegységi fővadász, a Kamara erdő- és vadgazdálkodási osztályelnöke.
4: A tavaszi kaszálások időszaka egybeesik az őszgidák születésének időszakával. Életének első 2-3 hetében, ha veszélyt észlel, lelapul. A hőkamerás drón segítségével a területet felmérjük. A gazdák türelemmel megvárják adott esetben a kaszálás előtt, hogy tényleg lekeresse az ember azt a 20-30 hektáros területet, ami nem kis idő, és onnan kimentsük a gidát, azt is meg lehet tenni, hogy körbe kaszálják, kihagyják azokat a részeket, ahol a gida található.
2: Mezőpeterden szakadt le a legtöbb eső a hétvégi viharban. Az időkép adatai szerint a hajdúbihari településen egy nap alatt 58 mm csapadék hullott. A térségen egy mediterrán ciklon vonult át, amely országszerte heves esőzéseket és zivatarokat okozott. Hajdúbiharban vasárnap délután több helyen is pillanatok alatt viharossá vált az idő, az eső pedig szinte ömlött az égből. A legerősebb zivatarcellák Békés vármegye felől érkeztek, majd északkelet felé haladtak tovább. A következő napokban térségünkben ennél sokkal jobb idő várható. Folyamatosan melegszik fel a levegő térségünkben is, a meteorológusok jelzése szerint ma ugyan még elszórtan akár záporok is jöhetnek, viszont csütörtöktől már 25-27 fok is lehet. Hétvégén már magas lesz az UV-sugárzás, addig pedig szeles napokra számíthatunk. Éjszakára 12-14 fokig hűlhet le a levegő.
3: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk. A hírek

Best FM, itt a 104.6-on a szerda délelőttben szólnak a zenei kedvencek, és hát egy fontos dologról, egészen pontosan egy női betegségről szeretnék beszélni, és muszáj megemlítenünk, mert én azt gondolom, hogy túl keveset kap szerepet, túl keveset beszélnek róla az emberek, pedig nők millióinak az életét határozza meg nap mint nap. Sokan elbagatelizálják, rengetegen élnek úgy, hogy évekig nem kapnak valódi segítséget. Itt egészen pontosan most a PCOS-ről beszélek, a policisztás ovárium szindrómáról, ami most egy nemzetközi szakmai javaslat szerint egy új nevet, a PMSO-t kapta, a policisztás metabolik ovárium szindróma. Egészen pontosan azért változtatták meg a nevét, mert nem egyszerűen egy nőgyógyászati problémáról beszélünk, tehát nem csak ciszták, nem csak rendszertelen menstruáció, hanem ez egy eszetett hormonális anyagcserebetegség, ami hatással van a testre, a mentális egészségre, az önképre, a termékenységre, az energiára és sokszor az egész életminőségre is. És talán az egyik legfontosabb kérdés az, hogy miért hallgatunk még mindig ennyit róla? Miért természetes vajon az, hogy a nők még mindig évekig járnak orvostól orvosig úgy, hogy közben azt hallják, hogy biztos a stressz, meg le kell fogyni, meg majd elmúlik? Miért van az, hogy ennyire gyakori betegség, és még mindig nem kap akkora figyelmet, amekkorát megérdemelne? A névváltoztatás egyébként nem csak egy orvosi döntés, hanem egészen pontosan egy üzenet is, tehát annak a berismerése, hogy eddig túl szűken néztek erre az állapotra, és talán itt az ideje most annak, hogy ne csak a nevét változtassák meg, hanem azt is, hogy a női egészségről beszélünk. Tehát ez nem egy hiszti, nem egy kényelmetlenség, nem egy túlérzékenység, hanem egy valós, sokakat érintő egészségügyi probléma, ami sokkal nagyobb figyelmet érdemelne. Nem sokára azért a betegség történetéről is beszélek, és én azt gondolom, hogy azok a nőtársak, akik ebben élnek, és nap mint nap ezzel küzdenek, ők pontosan tudják, hogy most miről beszélek, és hogy miért is fontos erről beszélni. Pláne, hogyha valaki mondjuk gyermekvállalás előtt áll. James Blunt után hamarosan érkezem.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
3: Tűz, hús, szenvedély. Kóstold végig a világ legjobb sztékjeit a Hortobágytól Japánig. Mirázs étterem, Hajdúszoboszlón. Prémium húsok, karakteres ízek, különleges élmény. A szték, akkor Mirázs. Asztalfoglalás, mirázsétterem.hu.
4: A reklám után újra
5: Debrecen zenei kedvencei.
4: Megállás nélkül.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hey, this is Justin Timberlake.
8: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
9: Hello, I'm Phil Collins.
4: Bárhol is vagy, ott van veled
5: a Best FM.
4: A Best FM.
10: Se

A Money Fornatin közben írt nekünk Fanni, hogy a Szabó Kálmánon kint a trafi, úgyhogy óvatosan kell közlekedni, sebesség ellenőrzésre lehet számítani. És hát ugye én pár perccel ezelőtt említettem azt a női betegséget, amit PCOS-nek neveznek, viszont most egy nemzetközi elismerés szerint megváltoztatták a nevét. Ez egyébként egy hormonális anyagcserebetegség, ami megzavarja a menstruációt, a hormonháztartást és az inzulin működését is. Egyébként a PMOS elnevezés azért is fontos fordulópont, mert végre kimondja azt, hogy ez nem egy egyetlen szerv problémája, nem csak a petefészket érinti, hanem egy teljes szervezetet érintő állapot, ami hormonális, anyagcsere és mentális következményekkel is járhat. És mégis mennyire keveset beszélnek róla. Kevés szó esik arról, hogy mentálisan terhet jelenthet minden reggel úgy tükörbenézni az embernek, hogy nem érzi otthon magát a saját testében, vagy ritkán beszélnek azokról a nőkről, akik már tényleg mindent megtettek, de valahogy még mindig kell egy kis plusz segítség is. A társadalom még mindig sokszor kellemetlen témaként kezeli a női hormonális betegségeket. Mintha ezek túl intim, vagy túl kényelmetlen, vagy túlságosan női problémák lennének ahhoz, hogy valódi közbeszéd alakuljon ki körülöttük, pedig pontosan ezért kellene sokkal hangosabban beszélni róla, mert ugye a hallgatásból szégyen lesz egy idő után, és a szégyenből pedig elszigeteltség. És talán nagyon-nagyon fontos, amit ma kimondhatunk, hogy a női egészség az nem egy melléktéma, nem valami, amiről csak suttogva kell beszélni, hanem egy olyan ügy, ami emberek millióinak életminőségéről, méltóságáról és persze az egészségéről szól. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel, hogy most ezt a nevet megváltoztatták magának a betegségnek a nevét is, egy sokkal nagyobb figyelmet és sokkal nagyobb teret kapott, és ha minél többet beszélünk róla, annál kisebb lesz a csend körülötte.

0: FM Debrecen, itt a 104.6-on. Május 20-án is pörögnek a zenei kedvencek, és hát nagyon sok házassági évfordulósunk is van, meg a névnaposok között is, így május 20-án többek között a Hannák, a Feliciák és a Bernátok is ünnepelnek, úgyhogy őket nevezték ide a Best FM sorsolására. És hát ugye minden nap van egy nyereményünk, természetesen ez ma sem marad ki.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: A Melancs Szukrászda fogja vendégül látni a nyertest és a hozzátartozóját, akit szeretne elvinni magával egy kapucsinóra és egy szelet süteményre, vagy hogyha kávét szeretnének fogyasztani, akkor nyilván az ellen sincs semmi ellenvetés. Na nézzük, hogy ki lesz az, akit ma kisorsol a gépünk. Névnapos vagy házassági évfordulós, Felícia vagy Bernát, esetleg egy Hanna. Hát a gépet már indítom is. Hanna ünnepel, Kondor Hanna, méghozzá a szülei nevezték, anya, apa és Emma. Nagyon boldog névnapot kívánunk a világ legügyesebb gyermekének, aki megérdemli a nyereményt, a Melancs Cukrászdába fog tehát tudni ellátogatni. A Best FM jó voltából. Jó ünneplést, Hanna, Isten éltessen sokáig!

pontosan dél van, úgyhogy jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez, aki az ebédszünetben is minket választott, akkor nekik megsúgom, hogy indul a déli kívánság műsor, úgyhogy mire már újra a munkáé lesz majd a főszerep, addigra már szólhat a zenei kedvencük, hogyha esetleg kérik. 39-33-104-6 vagy 500-540 itt lehet nekem csörögni. Nóri már meg is tette, úgyhogy Bruno Mars biztos, hogy érkezik a következő egy órában, és várom a további kéréseket is. Hívjanak vagy írjanak bátran, a hírek után startolunk.

0: az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
2: Hamarosan végez az első évfolyam a BMW Group debreceni duális képzésében. Országszerte egyre több település csatlakozik a Vágatlan Május akcióhoz. Rajzpályázattal készülnek a gyermeknapra Debrecenben. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Hamarosan végez az első évfolyam a BMW Group debreceni duális képzésében. A 2023-ban indult program első 100 diákja ezekben a hetekben zárja utolsó tanévét. A sikeres vizsgát követően a fiatalokat állás lehetőséggel várja az autógyártó vállalat. Közben már megvan az utánpótlás is, idén ősszel újabb 100 diák csatlakozik a programhoz. A tanulók modern gyártás technológiai környezetben szereznek tapasztalatot, többek között a robotika, a 3D nyomtatás, valamint a virtuális és kiterjesztett valóság területén. A képzést a Debreceni Szakképzési Centrum és a BMW közösen működteti. A programban a Brassai Sámuel Műszaki Technikum, a Beregszászi Pál Technikum és a Megvárt András Gépipari és Informatikai Technikum diákjai vesznek részt, írja a Facebook oldalán a BMW Group. Országszerte egyre több település csatlakozik a Vágatlan Május akcióhoz. A kezdeményezés lényege, hogy ebben a hónapban csak a legszükségesebb helyeken nyírják a füvet, mondta Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvívője.
3: Hagyunk magasabb növényzetfoltokat, akkor ott a párolgási veszteség is sokkal alacsonyabb lesz. Javul a területnek a vízmegtartó képessége, ezért külön fontos, hogy amikor végre jön egy tavaszi eső, akár csak néhány milliméter is, mellőzzük a fűnyírást. Ha mindenhol le van vágva a fű egyszerre, akkor táplálék nélkül maradnak a beporzó rovarok. A beporzók között nem csak méhek vannak, hanem darazsak és egyéb más fogak, sőt, madarak is beporzóként is funkcionálnak, mondjuk a kék cínege.
2: Rajzpályázattal és szabadtéri kiállítással készült gyermeknapra a Demki és az Újkerti Közösségi Ház. A Család és Város gyermekszemmel az Én Városom az Én Családom című street art tárlaton debreceni óvodások és általános iskolások alkotásait mutatják be. A szervezők arra biztatják a gyerekeket, hogy rajzokon vagy festményeken örökítsék meg a városhoz és a családhoz kötődő élményeiket. Az elkészült műveket május 26-án déli várják az Újkerti Közösségi Házba. A kiállítás május 29-én a Közösségben az Erő című gyermeknapi program részeként nyílik meg a Lehel utcán, a Máltai játszótér mellett. A látogatók aznap szavazhatnak a kedvenc alkotásukra, a közönségdíjas pályamű készítője pedig családi belépőt nyer, írja a De Hír. Folyamatosan melegszik fel a levegő térségünkben is, a meteorológusok jelzése szerint ma ugyan még elszórtan akár záporok is jöhetnek, viszont csütörtöktől már 25-27 fok is lehet. Hétvégén már magas lesz az UV-sugárzás, addig pedig szeles napokra számíthatunk, éjszakára 12-14 fokig hűlhet le a levegő.
4: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
5: Célállomás
6: Debrecen.
5: Pozíció
6: 104,6 MHz.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha a papoptikában választja ki a megjelölt márkák közül szemüveg keretét, akkor a Rode Stock biometrikus multifokális lencsékre most 40% kedvezmény jár. Papoptika, Batthyány utca 10.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemez bezárt érték.
4: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
7: Hello, we are Imagine Dragons.
8: Hey everybody, what's up? This is Britney Spears.
9: Sziasztok, Kassa Tibi vagyok.
10: Bárhol is vagy.
11: Bárhol is vagy.
10: Ott van veled.
12: A Best FM.
10: A Best FM.

0: Kívánság műsorba, Stefan.
1: Halló, szia, Enikő vagyok. Szeretnék kérni egy Scooter számot, hogyha lehet.
0: Szia, kinek szeretnéd a dalt?
1: Attilának küldeném, és üzenem, hogy remélem, hogy meggyógyult.
0: Oké, rendben. Hallgatja Attila vajon a rádiót?
1: Szokta hallgatni.
0: Jó, köszi, hogy hívtál. Szia!
1: Köszönöm.
0: Hello.
1: Szia.

0: első műsor Bestefan.
1: Jó napot kívánok, Hajdi Samsonból beszélek, és szeretnék egy számot kérni. Hirtelen nem jut eszembe a szerzője, pedig tudom, a Time to Say Goodbye.
0: Jó, rendben, fogom játszani. És csak úgy?
1: Hát is, meg mindenkinek, akinek tetszik és szereti hallani, mert nagyon-nagyon szép szám.
0: Andrea Bocelli egyébként.
1: Tudtam, hogy valami bőlet is.
0: Így van, érkezik.
1: Mindig Boccaccio, meg ezek jutottak eszembe, mondom, nem tudom, nem jut eszembe, tudom, hogy B-vel kezdődik, de...
0: Így van, semmi baj, ezért vagyunk itt, hogy segítsünk.
1: Köszönöm.
0: Legyen szépen. Szép napja, viszont hallásra.
1: Köszönöm, viszont hallásra.

0: neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánságvonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: sürgősségi betegellátásról tanácskoztak Debrecenben, idén is meghirdették az év balatoni háza pályázatot. Újra kiemelkedő nézőszámot ért el a debreceni VSC. Köszöntöm, Ármán Ildi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A sürgősségi betegellátás legújabb irányzatairól tanácskoztak Debrecenben. A kétnapos szakmai fórumot 6. alkalommal rendezte meg a Debreceni Egyetem Sürgősségi Orvostani Tanszéke és a Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság. A konferencián szó esett a szív- és érrendszeri betegségek sürgősségi ellátásáról, az újraélesztés legfrissebb irányelveiről, a gyermeksürgősségi ellátás újdonságairól, valamint innovatív technológiákról is, például a digitális EKG és a telesztrók rendszerről. A rendezvény célja, hogy erősítse az együttműködést a sürgősségi ellátásban dolgozó szakemberek között, és bemutassa a betegellátást segítő legkorszerűbb megoldásokat, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Idén is meghirdették az év balatoni háza pályázatot, olyan épületeket keresnek, amelyek kortárs módon mégis a balatoni tájhoz illeszkedve készültek. A pályázatra a Balaton környékén épült lakóházakkal, nyaralókkal és középületekkel is lehet nevezni. Tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
2: Célja a minőségi építészet, illetve olyan példamutató épületeknek a bemutatása a nagy közönség számára, amik itt a Balaton régióban jó példával szolgálhatnak. Egyre több építész gondolja úgy, hogy megméretteti az általa tervezett épületet, és a pályázatnak köszönhetően a nagy közönség megismerhet olyan épületeket, ami kevésbé került volna be a köztudatba, hogyha ez a pályázat nem létezik. Szeptember 1-ig várjuk a pályázatokat, és reméljük, hogy ez az érdeklődés továbbra is fennmarad.
0: 14 év után újra kiemelkedő nézőszámot ért el a debreceni VSC. A Loki hazai mérkőzésein átlagosan több mint 7200 szurkoló volt jelen a most zárult idényben, amivel a klub országosan a második legnépszerűbb csapat lett. A legtöbb nézőt az FTC elleni áprilisi bajnoki vonzotta Debrecenbe. Azt a találkozót csaknem 17 000-en látták a helyszínen. A Nyíregyháza elleni rangadó is bekerült az idény 5 leglátogatottabb mérkőzése közé. A klub megköszönte a szurkolók egész éves támogatását, amelyre a nemzetközi kupa szereplés során is szükség lesz. A konferencia liga sorsolását június 17-én tartják, írja honlapján a futballklub. Folyamatosan melegszik fel a levegő térségünkben is, a meteorológusok jelzése szerint ma ugyan még elszórtan akár záporok is jöhetnek, viszont csütörtöktől már 25-27 fok is lehet. Hétvégén már magas lesz az UV-sugárzás, addig pedig szeles napokra számíthatunk, éjszakára 12-14 fokig hűlhet le a levegő.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
1: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
4: Ön kérte már kedvencét?
1: Hívja az 500-541-et.

the time is right to enjoy yourself and doing whatever.

0: szám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
2: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.

0: Kívánság műsorba, ezt a FM Rádió.
1: Napot kívánok! Számot szeretnék kérni a tankcsapdától a bokindulót.
0: Kinek szóljon a dal?
1: Hát csak úgy üzenj mindenki, aki szeretne a lakit.
0: Akkor csak ennyi az üzenet?
1: Ennyi az egy.
0: Oké, viszont hallásra!
1: Viszont!

0: zenék változatosan. Best FM.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menj.

A Quimby dala szólt az elmúlt pár percben itt a Best FM Rádióban. Fanni választása volt, igazából csak meg szerette volna hallgatni, úgyhogy az elmúlt pár percben az ő kérését teljesítettem. Most viszont érkezik egy születésnapi köszöntés. Tóth Tamarát szeretnék meglepni, a barátnői, és egy olyan dalt választottok, amitől nem csak Tamara, hanem szerintem minden rádió hallgató kedve egy kicsit jobb lesz, mert van benne élet, van benne ütem, van benne ritmus, ez nem más, mint a Half Van Now. A folytatásban itt a déli kíván. Műsorban. Isten éltessen, Tamara!

0630 Palika hívott minket, hogy szeretné meglepni a párját, Annát, aki ma ünnepel, születésnapot ünnepel, és az az üzenet, hogy ma ne készíts semmit, bár már a reggeli óránkban is mondtam, mert ma én fogok főzni helyetted is. De jó, na hát akkor Anna, lesz egy szuper estét, csak hátra kell dőlnöd, és akkor minden finom falat ott lesz előtted. Minden esetre ez tényleg egy nagyon-nagyon kedves gesztus a párodtól, isteni hetesen sokáig. Keresem.

Debrecen zenei kedvenceit játszottam az elmúlt pár órában itt a Best FM-en a 104.6-on, viszont most már azért a végéhez érkeztünk a déli kívánság műsornak, úgyhogy búcsúzom is, méghozzá Kelly Rowland és Nelly közösével itt a Best FM-en a délutánt majd Balogh Vilivel tölthetik. Szuper szerda délután mindenkinek, Morvai Szűcs Enikő vagyok, hello, hello!

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Látványos szakaszához érkezett a debreceni közlekedési fejlesztés. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is bekapcsolódik az országos gidamentési akcióba. Mezőpeterden szakadt le a legtöbb eső a hétvégi viharban. Köszöntöm, Ármani vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Látványos szakaszához érkezett a debreceni közlekedési fejlesztés. Már a hídelemeket is beemelték a Domokos-Márton út folytatásában épülő külön szintű csomópontnál. A csaknem 8 milliárd forintos beruházás néhány hónapon belül elkészülhet. Az új másfél kilométeres útszakasz közvetlen kapcsolatot teremt majd az északi elkerülővel, és várhatóan jelentősen csökkenti a Böszörményi út, valamint a Józsa felől érkező forgalmat. A szakemberek szerint erre nagy szükség van, hiszen ebből az irányból naponta több mint 20 ezer autó érkezik a városrészbe. A fejlesztéshez kapcsolódva később a 35-ös főút négysávosítása is megvalósulhat. A városvezetés a következő hetekben lakossági fórumot tart Józsán a várható forgalmi változásokról és a környék további fejlesztéseiről. Részletezi a dehir.hu. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is bekapcsolódik az országos gidamentési akcióba. Az első kaszálások előtt hőkamerás drónokkal kutatják fel a mezőkön rejtőző őszgidákat és fészekaljakat, mondta rádiónknak Bleier Norbert tájegységi fővadász, a Kamara erdő- és vadgazdálkodási osztályelnöke.
3: A tavaszi kaszálások időszaka egybeesik az őszgidák születésének időszakával. Életének első 2-3 hetében, ha veszélyt észlel, lelapul. Hőkamerás drón segítségével a területet felmérjük. A gazdák türelemmel megvárják adott esetben a kaszálás előtt, hogy tényleg lekeresse az ember azt a 20-30 hektáros területet, ami nem kis idő, és onnan kimentjük a gidát. Azt is meg lehet tenni, hogy körbe kaszálják, kihagyják azokat a részeket, ahol a gida található.
2: Mezőpeterden szakadt le a legtöbb eső a hétvégi viharban. Az időkép adatai szerint a hajdúbihari településen egy nap alatt 58 mm csapadék hullott. A térségen egy mediterrán ciklon vonult át, amely országszerte heves esőzéseket és zivatarokat okozott. Hajdúbiharban vasárnap délután több helyen is pillanatok alatt viharossá vált az idő, az eső pedig szinte ömlött az égből. A legerősebb zivatarcellák Békés vármegye felől érkeztek, majd északkelet felé haladtak tovább. A következő napokban térségünkben ennél sokkal jobb idő várható. Folyamatosan melegszik fel a levegő térségünkben is, a meteorológusok jelzése szerint ma ugyan még elszórtan akár záporok is jöhetnek, viszont csütörtöktől már 25-27 fok is lehet. Hétvégén már magas lesz az UV-sugárzás, addig pedig szeles napokra számíthatunk, éjszakára 12-14 fokig hűlhet le a levegő.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mega Monster Truck Show a Kishegyesi úton, a Meki mellett. Előadások május 22 és 25, valamint 29 és 31 között. Autós motoros kaszkadőr show, driftelés, motoros ugratás lángok között is autók felett. Ürdöngő átalakulása és Villám McQueen élőben.
3: Hiányzik a napfény? Akkor Debrecen, Solisan Solarium, ahol a barnulás élmény. Már 145 forint per perctől. Gyere, barnulj, töltődj fel! Debrecen, Kálvin tér 7.
4: Kamion, autóbusz, mezőgazdasági munkagép, traktor, alkatrészek, kiegészítők az Optical Kft-től. Minden, ami a haszongépjárművekhez kell. Online is rendelhet. www.optikalkft.hu.
5: Júniustól Debrecenben, a Monostorpályi út 90/B-ben, az Autómosó mellett.
6: A Metalsheet bemutatja Night Drive, május 29. Autós motoros éjszakai show, különleges fény, füst, láng, szikra és fénytechnikával, drifttel, motorjump és stunt show-val. Metalsheet Night Drive, the show, május 29-én, a Debrecen Drive előestéjén. Jegyek már kaphatók, debrecendrive.hu.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei
7: megállás nélkül.
9: Hey, this is Anastasia.
10: Hello, I'm Calvin Harris.
11: This is Carly Rae Jepsen.
12: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
13: Kuka MC és Richie P. Szevasztok!
14: Bárhol is vagy, ott van veled
15: a Best FM.
14: A Best FM.

0: Hamarosan végez az első évfolyam a BMW Group debreceni duális képzésében. Országszerte egyre több település csatlakozik a Vágatlan Május akcióhoz. Rajzpályázattal készülnek a gyermeknapra Debrecenben. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Hamarosan végez az első évfolyam a BMW Group debreceni duális képzésében. A 2023-ban indult program első 100 diákja ezekben a hetekben zárja utolsó tanévét. A sikeres vizsgát követően a fiatalokat állás lehetőséggel várja az autógyártóvállalat. Közben már megvan az utánpótlás is, idén ősszel újabb 100 diák csatlakozik a programhoz. A tanulók modern gyártás technológiai környezetben szereznek tapasztalatot, többek között a robotika, a 3D nyomtatás, valamint a virtuális és kiterjesztett valóság területén. A képzést a Debreceni Szakképzési Centrum és a BMW közösen működteti. A programban a Brassai Sámuel Műszaki Technikum, a Beregszászi Pál Technikum és a Megvárt András Gépipari és Informatikai Technikum diákjai vesznek részt, írja a Facebook oldalán a BMW Group. Országszerte egyre több település csatlakozik a Vágatlan Május akcióhoz. A kezdeményezés lényege, hogy ebben a hónapban csak a legszükségesebb helyeken nyírják a füvet, mondta Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvívője.
2: Hagyunk magasabb növényzetfoltokat, akkor ott a párolgási veszteség is sokkal alacsonyabb lesz. Javul a területnek a vízmegtartó képessége, ezért külön fontos, hogy amikor végre jön egy tavaszi eső, akár csak néhány milliméter is, mellőzzük a fűnyírást. Hogyha mindenhol le van vágva a fű egyszerre, akkor táplálék nélkül maradnak a beporzó rovarok. A beporzók között nem csak méhek vannak, hanem darazsak és egyéb más rovarok, sőt, madarak is beporzóként is funkcionálnak, mondjuk a kék cínege.
0: Rajzpályázattal és szabadtéri kiállítással készült gyermeknapra a Demki és az Újkerti Közösségi Ház. A Család és Város gyermekszemmel az Én Városom az Én Családom című street art tárlaton debreceni óvodások és általános iskolások alkotásait mutatják be. A szervezők arra biztatják a gyerekeket, hogy rajzokon vagy festményeken örökítsék meg a városhoz és a családhoz kötődő élményeiket. Az elkészült műveket május 26-án déli várják az Újkerti Közösségi Házba. A kiállítás május 29-én a Közösségben az Erő című gyermeknapi program részeként nyílik meg a Lehel utcán, a Máltai játszótér mellett. A látogatók aznap szavazhatnak a kedvenc alkotásukra, a közönségdíjas pályamű készítője pedig családi belépőt nyer, írja a De Hír. Folyamatosan melegszik fel a levegő térségünkben is, a meteorológusok jelzése szerint ma ugyan még elszórtan akár záporok is jöhetnek, viszont csütörtöktől már 25-27 fok is lehet. Hétvégén már magas lesz az UV-sugárzás, addig pedig szeles napokra számíthatunk, éjszakára 12-14 fokig hűlhet le a levegő.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
4: Köszönjük szépen a híreket. Hello Debrecen, a Best FM-et hallgatják a 104.6-on. A délutáni program innentől kezdve nagy közös visszaszámlálás a munkaidő végéig. Meg persze közben hozzuk a legjobb zenéket is. Indulunk, itt van Alice Merton és No Roots. A hírek

0: azok a 90-es évek.
1: Most a Best FM-en.

0: 104.6-on, és az a helyzet, hogy a trafipaxok hát ma délután is rendesen megdolgoznak a pénzükért, csak amiket az utóbbi pár percben jelentettek a hallgatóink, ellenőrzés van a 354-es elkerülőn, köszönjük a hírt Mariannak, aztán többen is írják, hogy a 471-esen Debrecen és Sámson között a szokásos helyen az útkaparónál ma is mérnek a rendőrök, illetve a 35-ösön Józsa és Böszörmény között is kint vannak, ott is nagyon óvatosan.
1: Napsütés, szabadság, kaland, motorozás. A közlekedési híreket a Máté Motor, a Benelli és Kívéi motorkerékpárok forgalmazója támogatja.
0: Trafipax, lezárás, torlódás, ne adj Isten baleset, minden érdekel minket, ami az utakon történik. Továbbra is jelentsenek nekünk, 3933-1046, ez az SMS és Viber számunk, vagy hívjanak az 500-540-en. Cserébe ránk bízhatják a zenét, Felnyő Miklós jön nem sokára.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. A tanulásban fontos a testi, lelki és szellemi fejlődés egyaránt. A Debreceni Nemzetközi Iskola innovatív tantervével olyan szemléletet ad, amellyel a gyerekek minden területen helytállhatnak és a jövő kihívásaira készülnek fel. Látogasson el az isd.debrecen.hu oldalra és regisztráljon egy iskola látogatásra.
4: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
5: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
6: Megnyílt Debrecen egyik legújabb gyöngypatikája az Egyetemsugárúton, ahol minden hónapban gyöngyakciókkal és kedvezményekkel várnak. Egyetemsugárút 75 a körforgalomnál.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
9: Hi, this is Craig David.
10: Hey, this is Kylie.
11: Király Viktor vagyok.
12: Hi, this is Madonna.
13: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
7: Ez a Best FM.

0: népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Hol lehet? Hol van már? Mi? Hát ez...
2: Nem éljünk rá.
3: Nagyon kell nekik a szemüveg. Segíteni szeretnék.
2: Siessetek!
1: Jól van. Nem. Tudni, hogy eltűnt.
3: Hogy érted
1: a szemüveg a táskámban volt, a hátizsákban volt, és a hátizsák most nincs.
3: Elég pipák lesznek.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.

0: Есть мертвый, протяжка.
1: Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
2: Принимаем нормально.
1: 10 секунд, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: A Best FM-et hallgatják a 104.6-on, 5 perccel múlt el 3:30, és hát biztos van önök között is, akinek nagyon rohangálós ez a mai nap, hiszen május 20-a van, éjfélkor van az SZIA bevallások leadási határideje. Azoknak mondom, akik az utolsó pillanatra hagytak mindent, hogy a NAV ügyfélszolgálatai ma tovább tartanak nyitva, este 6-ig várnak mindenkit, és lehet hívni kérdés esetén a NAV info vonalát is, az a 1819, ott este 8-ig fogadják a hívásokat. De a legfontosabb, amit tudni kell, hogy éjfélkor lejár az SZIA bevallások leadási határideje, hát én nem érdemes kicsúszni, mert az nagyon sokba kerülhet. Azoknak pedig, akik már végeztek a papírmunkával, küldünk egy jó kis dalt, Katy Perry és a Teenage Dream.

FM-et hallgatják a 104.6-on, jó munkát mindenkinek, és meló közben gondoljanak arra, hogy egy hosszú hétvége felé megyünk, hát ugye kicsit könnyebb lesz, ugye jön a pünkösdi háromnapos pihenés. Debrecenben a közlekedésben annyi fog változni, hogy hétfőn az ünnepnapi, vasárnapi menetrend szerint járnak majd a trolik, buszok, villamosok, a felszíni parkolás pedig pünköst hétfőn ingyenes lesz, a mélygarázsokban viszont ugyanúgy fizetni kell. Bármi kérdés van, akkor a dkv.hu vagy a dvparking.hu oldal tudja majd a választ. Én pedig tudom, hogy mi kell önöknek, hogy egy kicsit felpörgessük a munkaidőt. Sok jó zene, Majka jön.

0: Patti Swims, ő egyébként a nyáron itt lesz a szomszédunkban, Romániában egy bonchidai fesztiválon fog fellépni. Hát az innen Debrecenből olyan 230 kilométer, egy igazi rajongónak nem távolság. Meg mindjárt itt nálunk is ő énekel, a hírek után jön tőle a Dor.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
4: Ford Vagép, Mike Pércsi út, 73 perc, www.vagép.hu.
5: Csak az a szép zöld gyep.
6: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg, 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19/A, www.mofu.hu.
5: Csak az a szép zöld gyep.
7: Megnyitott a Chili Garden. Ebédidőben napi menüvel, egész nap à la carte-tal, vasárnap pedig bőséges svéd asztallal vár. Chili Garden étterem, Galamb utca 1. Asztalfoglalás chiligarden.hu.
8: Vas és színes fém hulladék felvásárlása legmagasabb áron. Claudia Fer Kft. Debrecen, Házgyár utca 16, 0630 9685 140.
2: Ez reklám volt.
8: A Best FM-en.
9: A sürgősségi betegellátásról tanácskoztak Debrecenben, idén is meghirdették az év balatoni háza pályázatot. Újra kiemelkedő nézőszámot ért el a debreceni VSC. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
8: Hírek a Best FM-en.
9: A sürgősségi betegellátás legújabb irányzatairól tanácskoztak Debrecenben. A 2 napos szakmai fórumot 6. alkalommal rendezte meg a Debreceni Egyetem Sürgősségi Orvostani Tanszéke és a Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság. A konferencián szó esett a szív- és érrendszeri betegségek sürgősségi ellátásáról. Az újraélesztés legfrissebb irányelveiről, a gyermeksürgősségi ellátás újdonságairól, valamint innovatív technológiákról is, például a digitális EKG és a telesztrók rendszerről. A rendezvény célja, hogy erősítse az együttműködést a sürgősségi ellátásban dolgozó szakemberek között, és bemutassa a betegellátást segítő legkorszerűbb megoldásokat, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Idén is meghirdették az év balatoni háza pályázatot, olyan épületeket keresnek, amelyek kortárs módon mégis a balatoni tájhoz illeszkedve készültek. A pályázatra a Balaton környékén épült lakóházakkal, nyaralókkal és középületekkel is lehet nevezni. Tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
10: Célja a minőségi építészet, illetve olyan példamutató épületeknek a bemutatása a nagy közönség számára, amik itt a Balaton régió jó példával szolgálhatnak. Egyre több építész gondolja úgy, hogy megméretteti az általa tervezett épületet, és a pályázatnak köszönhetően a nagy közönség megismerhet olyan épületeket, ami kevésbé került volna be a köztudatba, hogyha ez a pályázat nem létezik. Szeptember 1-ig várjuk a pályázatokat, és reméljük, hogy ez az érdeklődés továbbra is fennmarad.
9: 14 év után újra kiemelkedő nézőszámot ért el a debreceni VSC. A Loki hazai mérkőzésein átlagosan több mint 7200 szurkoló volt jelen a most zárult idényben, amivel a klub országosan a 2. legnépszerűbb csapat lett. A legtöbb nézőt az FTC elleni áprilisi bajnoki vonzotta Debrecenbe. Azt a találkozót csak nem 17000-en látták a helyszínen. A Nyíregyháza elleni rangadó is bekerült az idény 5 leglátogatottabb mérkőzése közé. A klub megköszönte a szurkolók egész éves támogatását, amelyre a nemzetközi kupa szereplés során is szükség lesz. A konferencia liga sorsolását június 17-én tartják, írja honlapján a futballklub. Folyamatosan melegszik fel a levegő térségünkben is, a meteorológusok jelzése szerint ma ugyan még elszórtan akár záporok is jöhetnek, viszont csütörtöktől már 25-27 fok is lehet. Hétvégén már magas lesz az UV-sugárzás, addig pedig szeles napokra számíthatunk, éjszakára 12-14 fokig hűlhet le a levegő.
11: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
0: Köszönjük szépen a híreket, és közben jött egy hangüzenet Gyuritól a Viberem.
12: Hello, csak szerettem volna megköszönni a sok zenét, tökre feldobtátok a munkaidőmet. Nagyon köszönöm.
0: Nagyon szívesen, és a munkaidő után is feldobjuk a napodat, mert hogy még mindig nem fogytunk ki a jó zenékből. 4 óra múlt, Hello Debrecen, a Bestet hallgatják, jön Teddy Swims és a The Door. A hírek

ezt a Fem-et hallgatják a 104.6-on, és a szepesieknek mondom, ha már elindultak hazafelé, hogy most már aktuális az, amiről itt az elmúlt napokban többször is beszéltünk, megkezdték a közműépítési munkákat a szepesi bekötő úton, úgyhogy gyalog is, bringával is, autóval is, mindennel is terelésekre kell számítani a következő hetekben. A 39-es busz is terelő úton közlekedik, több megálló is kimarad odafelé és visszafelé is. Ennek a részleteit a dkv.hu oldalon érdemes lehet indulás előtt megnézni. Tehát mától már terelő úton közlekedik a 39-es busz a szepesi bekötő úton zajló munkák miatt. Csak óvatosan itt a délutáni csúcsforgalomban, persze önökkel vagyunk a kocsiban is, hozzuk a jobbnál jobb zenéket. Ha már Debrecen, akkor itt a Tankcsapda.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Pont Halmaz. Határok nélkül.
2: Vonalfesztivál a Vojtina Bábszínházban május 29 és 31 között.
3: Rémtörténet nagykamaszoknak és felnőtteknek.
4: Zenés résztvevő színház középiskolásoknak.
5: Mese a barátságról a legkisebbeknek.
2: Részletek vojtinabábszínház.hu.
6: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
7: Tavasz, napfény és a pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és minden nap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika. Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
8: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
9: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpet Max Konyha Stúdió tavaszi kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
10: A reklám után újra
11: Debrecen zenei kedvencei.
10: Megállás nélkül.
12: Hi, we're the Pussycat Dolls.
13: Hi, this is Lionel Richie.
14: Hey, what's up? This is BB Rexa.
15: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
10: Bárhol is vagy, ott van veled
16: a Best FM.
10: A Best FM.

0: is hazakísérjük önöket. Hát, ha velünk elviselhető a délutáni csúcsforgalom.
1: FM 104,6 MHz. Best FM Rádió.
0: És nem sokára itt a pillanat, amikor mindenki egy kicsit DJ-nek érezheti magát. Hamarosan kezdjük a kívánság műsort. 5-től 7-ig önök fogják megmondani, hogy mit hallgasson a város. Sőt, hát már most is megmondhatják, ha van kedvük, már most is hívhatnak, én már itt vagyok a telefon mellett. 500-540 előrendelést felveszek. 5 órától kívánság műsor. 500-540. Na hát és persze addig is szólnak a legnagyobb kedvencek. Ja, most a Maroon 5 és a Don't Wanna Know.

104-ot hallgatják, ez itt a Best FM, 2 perc múlva 3-4-5. Kézilabda egy, hát viszonylag jó hír, jól sikerült Jovana Jovovic műtétje, azt írja a csapat honlapja, hogy a Magyar Kupa elődöntőben szenvedett elég súlyosnak tűnő válsérülést. Madridban megoperálták, a beavatkozás jól sikerült, de hát így is 4-5 hónap lehet, mire visszatérhet a pályára. Jovana Jovovicsnak mi is jobbulást kívánunk, úgyhogy ő biztosan nem fog pályára lépni a hétvégén, amikor a KNTH ligában a Győrt fogadják a mieink, ez a meccs vasárnap este 6 órától lesz. Várják természetesen a szurkolókat, hajrá Debrecen, hajrá Loki. Én pedig a dalkéréseket várom már nagy erőkkel, hiszen öttől kívánság műsor, tegyék oda magukat már most, az 500-540-en hívhatnak, hajrá. Na, csöngés a telefon, oké, már is veszem, csak előtte indítom ki Mazáldalát.

0: lendületben tart.
1: A zene lendületben tart. A Best FM-en. A Best FM-en.

0: A Best FM-et hallgatják a 104.6-on. Ha még nem mondtuk volna, a Budai Nagy Antalon sok szeretettel várja az ügyfeleit a Trafi Box. Vigyázzanak nagyon, hogyha arra járnak. És én is várom az ügyfeleimet, azokat a hallgatókat, akik dalokat fognak kérni. Indítjuk a kívánság műsort! Erős kezdés, Ray és a Where is my husband, majd a hírek után jön a hozzá kapcsolódó üzenet is. Önök pedig írjanak a 3933-1046-ra, vagy hívjanak föl 500-540 a Best FM forró drótja. 3-2-1, indul a kívánság műsor.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
1: Ford Vagép, Mike Pércsi út, 73 percé, www.vagép.hu.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Miklós, 28 éves Carglass autóüveg szerelő.
6: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javítással. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
5: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizelle út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél!
7: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogassa hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
8: Közeleg a gyereknap. Vár Debrecen és a Debrecen Drive. Egész napos családi program, számtalan gyerekjáték, elektromos kisautózás, kalapjakap koncert, eszméletlen autós és motoros mutatványok. Csak nem 1000 különleges jármű a debreceni nagyerdőn. Szórakozás az egész családnak. Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja Debrecen Drive május 30-31. Jegyek, köztük családi és gyerekjegyek már kapható. 3 éves korig a belépés ingyenes. Minden előadás és kiállítás megtekintése és minden játék használata benne van a jegyárban. Debrecendrive.hu.
2: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
9: Látványos szakaszához érkezett a debreceni közlekedési fejlesztés. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is bekapcsolódik az országos gidamentési akcióba. Mezőpeterden szakadt le a legtöbb eső a hétvégi viharban. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: A Best FM-en.
9: Látványos szakaszához érkezett a debreceni közlekedési fejlesztés. Már a hídelemeket is beemelték a Domokos Márton út folytatásában épülő külön szintű csomópontnál. A csaknem 8 milliárd forintos beruházás néhány hónapon belül elkészülhet. Az új 1,5 kilométeres útszakasz közvetlen kapcsolatot teremt majd az északi elkerülővel, és várhatóan jelentősen csökkenti a Böszörményi út, valamint a Józsa felől érkező forgalmat. A szakemberek szerint erre nagy szükség van, hiszen ebből az irányból naponta több mint 20 000 autó érkezik a városrészbe. A fejlesztéshez kapcsolódva később a 35-ös főút 4-sávosítása is megvalósulhat. A városvezetés a következő hetekben lakossági fórumot tart Józsán a várható forgalmi változásokról és a környék további fejlesztéseiről. Részletezi a dehir.hu. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is bekapcsolódik az országos gidamentési akcióba. Az első kaszálások előtt hőkamerás drónokkal kutatják fel a mezőkön rejtőző őszgidákat és fészekaljakat. Mondta rádiónknak Bleier Norbert tájegységi fővadász, a Kamara erdő- és vadgazdálkodási osztályelnöke.
10: A tavaszi kaszálások időszaka egybeesik az őszgidák születésének időszakával. Életének első 2-3 hetében, ha veszélyt észlel, lelapul. A hőkamerás drón segítségével a területet felmérjük. A gazdák türelemmel megvárják adott esetben a kaszálás előtt, hogy tényleg lekeresse az ember azt a 20-30 hektáros területet, ami nem kis idő, és onnan kimentsük a gidát, azt is meg lehet tenni, hogy körbe kaszálják, kihagyják azokat a részeket, ahol a gida található.
9: Mező Peterden szakadt le a legtöbb eső a hétvégi viharban. Az időkép adatai szerint a hajdúbihari településen egy nap alatt 58 mm csapadék hullott. A térségen egy mediterrán ciklon vonult át, amely országszerte heves esőzéseket és zivatarokat okozott. Hajdúbiharban vasárnap délután több helyen is pillanatok alatt viharossá vált az idő, az eső pedig szinte ömlött az égből. A legerősebb zivatarcellák Békés vármegye felől érkeztek, majd északkelet felé haladtak tovább. A következő napokban térségünkben ennél sokkal jobb idő várható. Folyamatosan melegszik fel a levegő térségünkben is, a meteorológusok jelzése szerint ma ugyan még elszórtan akár záporok is jöhetnek, viszont csütörtöktől már 25-27 fok is lehet. Hétvégén már magas lesz az UV-sugárzás, addig pedig szeles napokra számíthatunk, éjszakára 12-14 fokig hűlhet le a levegő.
11: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festéker.hu.
12: És most
13: indul az esti kívánság műsor
12: a Best FM-en.
13: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
0: Balog István Vilmos. Na most fog csak igazán jó zenéket hallgatni a város, hiszen kezdődik a kívánság műsor, a következő két órát önök fogják szerkeszteni. Minden lehet, minden szabad, írjanak a 3933-1046-ra, vagy hívjanak föl 500-540 a forró drótunk. Kezdhetünk? Például Csabi küldi majd Edinának Szia dalát, mindjárt jön a The Greatest. Előtte egy kis emelkedett hangulat Adrian kérésére, a Hooligans és a Küzdj az álmodért. A vonalban pedig a mai első telefonálónk, itt van velünk Tomi, halló, szia!
14: Szia!
0: Na, mivel kezdjünk ma?
14: Hát akkor kezdjünk Ray dalával.
0: Oké. Okay.
14: Where is my...
0: Husband.
14: Igen.
0: Oké. Okay.
14: Az én egyetlenemnek küldöm, hogy nagyon sietek hozzá haza.
0: Rendben van, megbeszéltük. Jól a dalotok már is. Köszi!
14: Köszönöm!
0: Hadd szóljon! Indul a kívánság műsor!

0: szombaton, és itt a lehetőség, hogy kérjék a kedvenc dalaikat. Elindítottuk a mai kívánság műsort, már csak az ön kérésére várok. 3933-1046, ide küldjék az SMS és Viber üzeneteket, de ha tehetik, akkor inkább hívjanak az 500-540-en.
1: Best FM kívánság műsor.
0: Mindjárt az új kedvenc, a Tame Impala és a Dracula. Mónikánál ez van nagy sláger, ő kérte saját magának. Illetve a vonalban is velünk van valaki. Tessék, kívánság műsor.
2: István vagyok.
0: Parancsolj István, hallgatlak.
2: A kislányomnak, Lilinek kérnék egy számot. A Dübörög a házat.
0: Na, oké, rendben van.
2: Ez a kedvence.
0: Milyen jó ízlése van a kislánynak.
2: Így van, mint az apján.
0: Na, igen, csak így. Csak így szerényen. Jó, rendben van. Jön a dalotok mindjárt.
2: Köszönöm szépen.
0: Az Emergency House és a Dübörög a ház. Akkor jó kis lendületesen folytatjuk mindjárt a kívánság műsort.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
3: Reklám. Tűz. Hús. Szenvedély. Kóstold végig a világ legjobb sztékjeit a Hortobágytól Japánig. Mirázs étterem, Hajdúszoboszlón. Prémium húsok, karakteres ízek, különleges élmény. A szték? Akkor Mirázs. Asztalfoglalás mirázsétterem.hu.
4: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyár Debrecen.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Miklós, 28 éves Carglass autóüveg szerelő.
7: Egy elhanyagolt kőfelverődéstől könnyen elreped a szélvédő. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni javításra. Ha a szélvédő már elrepett, gond nélkül kicseréljük. Kaszkó biztosítással a javításunk legtöbbször ingyenes.
6: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Debrecenben a Gizella út 6/B alatt, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
5: Carglass javít, Carglass cserél.
8: Csak az a szép zöld gyep.
6: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg, 390 féle színben, 3D-s dekor műnövény falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19/A, www.mufu.hu.
8: Csak az a szép zöld gyep.
1: A reklám után újra
4: Debrecen zenei kedvencei
1: megállás nélkül.
9: Hey, I'm Dua Lipa.
10: Hey, this is Justin Timberlake.
11: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
12: Hello, I'm Phil Collins.
1: Bárhol is vagy, ott van veled
4: a Best FM.

0: Csokkolom, ez itt a Best FM, és ez itt a mai kívánság műsor. 5 és 7 óra között minden este önökön a világ füle, minden este önök válogatják ilyenkor a zenéket. Írhatnak, hívhatnak, amelyik éppen kényelmesebb. Egy Viber üzenet van most előttem, azt írja nekünk Szabi, hogy sziasztok, édesapám 70. születésnapjára szeretném küldeni az ismerős arcoktól a nélküle című számot. Isten éltessen, drága apukám, boldog szülinapot neki, Isten éltesse. A dal természetesen már bekészítve hamarosan jön. Előtte még azért Attila kedvencét is meghallgatjuk, Bruno Mars és a 24 Karat Magic, és még Sanyi is itt van nálunk a vonalban. Halló!
1: Szervusz! Egy Eminem számot kérek.
0: Eminem, rendben van. Kinek küldöd?
1: Hát annak a kedves hölgynek, aki most segített nekem, elhagytam a kulcsomat, és megtalálta.
0: Tudjuk a nevét?
1: Sajnos nem.
0: Sajnos nem. Nem baj, hát ha magára ismer azért. Eminem és a videót mi ezt fogunk küldeni. Neked meg neki, jó?
1: Köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen. A Best FM kívánság műsora pörög tovább.

0: ismerős arcok és a nélküled. Ez a Best FM a 104.6-on. Önök nélkül nincs kívánságműsor, úgyhogy hívjanak, írjanak. Este hétig várom a kéréseket.
1: A te zenét szólt már?
2: És te? Üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-104-6-ra.
0: Gabriel írja, sziasztok, az örök kedvencemet szeretném kérni. Depeche Mode, Personal Jesus, lehet róla szó? Mi az, hogy? Mi az, hogy? Még egy piros pontot is beírtam, érte, hogy ilyen jó zenét kértél. Viszont előtte van valaki a vonalban. Haló, szia, neked mit játszhatunk?
3: Szia, Vili, Siti vagyok, Vili Kábornék, egy hárman.
4: Kinek küldöd?
3: Hát, Vili, meg nektek, meg aki szereti mindenkinek.

0: zenét szólt már.
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: hatot hallgatják. Ma is kívánság műsor 5-től 7-ig. Lehet hívni az 500-540-en, és lehet írni a 39-33-104-6-ra. Bár most éppen foglalt a vonalunk. Haló, tessék, kívánság műsor.
1: Szia, Vilik, én Imre vagyok. Szeretnék kérni egy számot, ha lehetséges. A scootertől szeretnék kérni egy jó pörgős számot.
2: Kinek szeretnéd küldeni?
1: Elsősorban nektek, mindenkinek, aki szereti, Zsuzsinak meg Tibinek.
2: Zsuzsinak, Tibinek valami üzenet?
1: Táncoljanak rá egy jó nagyot.
2: Jó van, felpörgetjük őket. Figyelj, csak itt találomra rábökök az egyik scooterrel, mondjuk a Ségdet.
1: Jó lesz.
2: Ezt küldöm nektek. Már nem voltál túl lelkes. Másikat válasszunk?
1: Jó. Nem, jó lesz.
2: Oké, okay. Mindjárt jön. Köszönöm. Hello.
1: Jó. Hello, hello, szia. Legyen szép napod.
2: Neked is. Viszont a scooter előtt meg gyorsan teljesítem Marian kérését is. Az ő kérésére itt van Gáspár Laci. És a szeretetél.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et. 500-540.

0: Hamarosan végez az első évfolyam a BMW Group debreceni duális képzésében. Országszerte egyre több település csatlakozik a Vágatlan Május akcióhoz. Rajzpályázattal készülnek a gyermeknapra Debrecenben. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Hamarosan végez az első évfolyam a BMW Group debreceni duális képzésében. A 2023-ban indult program első 100 diákja ezekben a hetekben zárja utolsó tanévét. A sikeres vizsgát követően a fiatalokat állás lehetőséggel várja az autógyártó vállalat. Közben már megvan az utánpótlás is, idén ősszel újabb 100 diák csatlakozik a programhoz. A tanulók modern gyártás technológiai környezetben szereznek tapasztalatot, többek között a robotika, a 3D nyomtatás, valamint a virtuális és kiterjesztett valóság területén. A képzést a Debreceni Szakképzési Centrum és a BMW közösen működteti. A programban a Brassai Sámuel Műszaki Technikum, a Beregszászi Pál Technikum és a Megvárt András Gépipari és Informatikai Technikum diákjai vesznek részt, írja a Facebook oldalán a BMW Group. Országszerte egyre több település csatlakozik a Vágatlan Május akcióhoz. A kezdeményezés lényege, hogy ebben a hónapban csak a legszükségesebb helyeken nyírják a füvet, mondta Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvívője.
2: Hagyunk magasabb növényzet foltokat, akkor ott a párolgási veszteség is sokkal alacsonyabb lesz. Javul a területnek a vízmegtartó képessége, ezért külön fontos, hogy amikor végre jön egy tavaszi eső, akár csak néhány milliméter is, mellőzzük a fűnyírást. Ha mindenhol le van vágva a fű egyszerre, akkor táplálék nélkül maradnak a beporzó rovarok. A beporzók között nem csak méhek vannak, hanem darazsak és egyéb más fogak, sőt, madarak is beporzóként is funkcionálnak, mondjuk a kék cinege.
0: Rajzpályázattal és szabadtéri kiállítással készült gyermeknapra a Demki és az Újkerti Közösségi Ház. A Család és Város gyermekszemmel az Én Városom az Én Családom című street art tárlaton debreceni óvodások és általános iskolások alkotásait mutatják be. A szervezők arra biztatják a gyerekeket, hogy rajzokon vagy festményeken örökítsék meg a városhoz és a családhoz kötődő élményeiket. Az elkészült műveket május 26-án délig várják az Újkerti Közösségi Házba. A kiállítás május 29-én a Közösségben az Erő című gyermeknapi program részeként nyílik meg a Lehel utcán, a Máltai játszótér mellett. A látogatók aznap szavazhatnak a kedvenc alkotásukra, a közönségdíjas pályamű készítője pedig családi belépőt nyer, írja a De Hír. Folyamatosan melegszik fel a levegő térségünkben is, a meteorológusok jelzése szerint ma ugyan még elszórtan akár záporok is jöhetnek, viszont csütörtöktől már 25-27 fok is lehet. Hétvégén már magas lesz az UV-sugárzás, addig pedig szeles napokra számíthatunk. Éjszakára 12-14 fokig hűlhet le a levegő.
3: Köszönjük szépen a híreket! Hello Debrecen! Még egy óra kívánság műsor jöhet? Persze, hogy jöhet. Írjanak a 3 9 3 3 104 6-ra, vagy hívjanak fel az 500-540-es Best FM forró dróton, én állok rendelkezésükre. Például Melitta küldi a kisfiának Azaria egyik dalát, jön mindjárt a vömzavar, viszont a vonalban is egy bátor telefonáló, halló!
4: Halló, én vagyok Kornél, kérnék egy számot, a Gajnáj.
3: Kinek küldöd?
4: A tesómnak.
3: Megbeszéltük, indul a buli, Psy és a Gangnam Style, ez a Best kívánság műsorán. A hírek

0: Open Gangnam Style.
1: Te mit szeretnél kérni?
2: Elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Best FM kívánságműsor.

0: a 104 Best FM, és természetesen kívánság műsor. Minden napot így zárunk, önök válogatják a jobbnál jobb zenéket. Az 500-540-en tudnak hívni, a 3933-1046-ra pedig küldhetik az SMS és Viber üzeneteket. A korál és a hazafelé, hát nem hinnék el, de a hazaúthoz kérte magának ezt az örök slágert Sanyi. Természetesen játszom neki nem sokára, viszont hölgyeké az elsőbség. Halló, szia!
1: Szia, Réka vagyok.
0: Parancsolj, mit játszatok neked?
1: Innától kérem a kolaszongot. Mm-hmm.
0: Küldjük valakinek?
1: Az családomnak, mert szeretem őket, ennyi.
0: Oké. Okay.
1: Köszönöm, szia!
0: Nagyon szívesen, Inna és a kolaszong most a Best-tel a kívánság műsorban. Tudják, 500-540. Jake Bobby! Business, let's go.

0: Itt a Best of FM a 104.6-on. Kívánság műsor. Hát sok kérés, kevés idő. Mindig ez szokott lenni a fő problémánk. Például akkor nézzünk is egy üzenetet a Viberről. Szia, szeretném Hajnikának kérni Manuel és Azaria Dada című számát. Köszi, Gyöngyi. Természetesen nem sokára jön. Teljesítem majd Edith kívánságát is. Az ő kérése volt Whitney Houston és a One Moment in Time. A vonalban pedig egy régi ismerősünk, állandó dalkérőnk. Hello!
1: Szia, Emese vagyok. Szeretném kérni a Broken Angel a Arastól, és még mindig kertészkedek.
0: De azóta is megállás nélkül?
1: Ó, egy, igen, igen.
0: Hát mekkora kerted van neked?
1: Nagy. Nem, egy ideig ilyen jó kis esős idő volt itt a Gliában, és most kisütött a nap, és úgy gondoltam, hogy...
0: És abban a pillanatban rohanták ki a kertbe.
1: Így van.
0: Jó, rendben van, oké. Küldjük a dalodat, szokás szerint. Nőjenek a virágok. Hello! Szia! Árás és a Broken Angel. Most a Best kívánság műsorában. Ezt is önök kérték.

0: 104.6 Best FM, és ez itt a mai kívánság műsor. Minden másodpercet ki kell használni, kérjék a kedvenc dalaikat, írjanak a 3933-1046-ra, vagy hívjanak az 500-540-es Best FM forró dróton. Fú, itt mindenféle hangulat lesz a következő percekben, például jön Eminemtől a Houdini Bogi kérésére. Előtte Máté Péter és a Mondd miért szeretsz te mást, ezt a dalt Laci kérte, és Encinek küldi, azzal az üzenettel, hogy szeretlek. A következő telefonálónk pedig Kinga, itt vagy velünk, halló, szia!
1: Ja, itt vagyok, igen.
0: Tiéd a terep.
1: Én a Pedrót kérem, a szomszéd kisfúnak, Árminnak küldöm, mert nagyon szereti.
0: Hány éves Ármin?
1: Ármin? 3 éves.
0: Hát ez komoly felnőtt férfi már.
1: Igen, köszönöm.
0: Küldjük a dalát neki, köszönöm.

0: 104.6-ot hallgatják, ez volt a Unik és az Angyal, és hát nem csak az Angyal repült el, hanem a Kívánság műsor mai két órája, és hát azért még egy telefonálunk van a vonalban. Halló, tessék, Best FM.
1: Szia, Gyula vagyok.
0: Parancsolj, Gyula, hallgatlak.
1: Krisz Ria, út a pokolba, esetleg belefér még?
0: Hát igazából nem. De akkor mondjuk csináljuk úgy, hogy ilyen utolsó utáni kérésként a hírek után jön majd neked, jó?
1: Nagyon köszönöm, Virikém,
0: szia! Nagyon szívesen, Krisz Rea és a Road to Hell akkor mindjárt jön, de ezt már én is úton hazafelé fogom hallgatni. Köszönöm a ma délutánt, holnap folytatjuk.
2: A sürgősségi betegellátásról tanácskoztak Debrecenben, idén is meghirdették az év balatoni háza pályázatot. Újra kiemelkedő nézőszámot ért el a debreceni VSC. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: A sürgősségi betegellátás legújabb irányzatairól tanácskoztak Debrecenben. A kétnapos szakmai fórumot 6. alkalommal rendezte meg a Debreceni Egyetem Sürgősségi Orvostani Tanszéke és a Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság. A konferencián szó esett a szív- és érrendszeri betegségek sürgősségi ellátásáról. Az újraélesztés legfrissebb irányelveiről, a gyermeksürgősségi ellátás újdonságairól, valamint innovatív technológiákról is, például a digitális EKG és a telesztrók rendszerről. A rendezvény célja, hogy erősítse az együttműködést a sürgősségi ellátásban dolgozó szakemberek között, és bemutassa a betegellátást segítő legkorszerűbb megoldásokat, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Idén is meghirdették az év balatoni háza pályázatot, olyan épületeket keresnek, amelyek kortárs módon mégis a balatoni tájhoz illeszkedve készültek. A pályázatra a Balaton környékén épült lakóházakkal, nyaralókkal és középületekkel is lehet nevezni. Tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
4: Célja a minőségi építészet, illetve olyan példamutató épületeknek a bemutatása a nagy közönség számára, amik itt a Balaton régióban jó példával szolgálhatnak. Egyre több építész gondolja úgy, hogy megméretteti az általa tervezett épületet, és a pályázatnak köszönhetően a nagy közönség megismerhet olyan épületeket, ami kevésbé került volna be a köztudatba, hogyha ez a pályázat nem létezik. Szeptember 1-ig várjuk a pályázatokat, és reméljük, hogy ez az érdeklődés továbbra is fennmarad.
2: 14 év után újra kiemelkedő nézőszámot ért el a debreceni VSC. A Loki hazai mérkőzésein átlagosan több mint 7200 szurkoló volt jelen a most zárult idényben, amivel a klub országosan a második legnépszerűbb csapat lett. A legtöbb nézőt az FTC elleni áprilisi bajnoki vonzott a Debrecenbe. Azt a találkozót csaknem 17 000-en látták a helyszínen. A Nyíregyháza elleni rangadó is bekerült az idény 5 leglátogatottabb mérkőzése közé. A klub megköszönte a szurkolók egész éves támogatását, amelyre a nemzetközi kupa szereplés során is szükség lesz. A konferencia liga sorsolását június 17-én tartják, írja honlapján a futballklub. Folyamatosan melegszik fel a levegő térségünkben is, a meteorológusok jelzése szerint ma ugyan még elszórtan akár záporok is jöhetnek, viszont csütörtöktől már 25-27 fok is lehet. Hétvégén már magas lesz az UV-sugárzás, addig pedig szeles napokra számíthatunk, éjszakára 12-14 fokig hűlhet le a levegő.

0: mint hazai. A Best FM-en.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Látványos szakaszához érkezett a debreceni közlekedési fejlesztés. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is bekapcsolódik az országos gidamentési akcióba. Mezőpeterden szakadt le a legtöbb eső a hétvégi viharban. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Látványos szakaszához érkezett a debreceni közlekedési fejlesztés. Már a hídelemeket is beemelték a Domokos-Márton út folytatásában épülő külön szintű csomópontnál. A csaknem 8 milliárd forintos beruházás néhány hónapon belül elkészülhet. Az új másfél kilométeres útszakasz közvetlen kapcsolatot teremt majd az északi elkerülővel, és várhatóan jelentősen csökkenti a Böszörményi út, valamint a Józsa felől érkező forgalmat. A szakemberek szerint erre nagy szükség van, hiszen ebből az irányból naponta több mint 20 ezer autó érkezik a városrészbe. A fejlesztéshez kapcsolódva később a 35-ös főút négysávosítása is megvalósulhat. A városvezetés a következő hetekben lakossági fórumot tart Józsán a várható forgalmi változásokról és a környék további fejlesztéseiről. Részletezi a dehir.hu. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is bekapcsolódik az országos gidamentési akcióba. Az első kaszálások előtt hőkamerás drónokkal kutatják fel a mezőkön rejtőző őszgidákat és fészekaljakat, mondta rádiónknak Bleier Norbert, tájegységi fővadász, a Kamara erdő- és vadgazdálkodási osztályelnöke.
2: A tavaszi kaszálások időszaka egybeesik az őszgidák születésének időszakával. Életének első 2-3 hetében, ha veszélyt észlel, lelapul. Hőkamerás drón segítségével a területet felmérjük. A gazdák türelemmel megvárják adott esetben a kaszálás előtt, hogy tényleg lekeresse az ember azt a 20-30 hektáros területet, ami nem kis idő, és onnan kimentsük a gidát. Azt is meg lehet tenni, hogy körbe kaszálják, kihagyják azokat a részeket, ahol a gida található.
1: Mezőpeterden szakadt le a legtöbb eső a hétvégi viharban. Az időkép adatai szerint a hajdúbihari településen egy nap alatt 58 mm csapadék hullott. A térségen egy mediterrán ciklon vonult át, amely országszerte heves esőzéseket és zivatarokat okozott. Hajdúbiharban vasárnap délután több helyen is pillanatok alatt viharossá vált az idő, az eső pedig szinte ömlött az égből. A legerősebb zivatarcellák Békés vármegye felől érkeztek, majd északkelet felé haladtak tovább. A következő napokban térségünkben ennél sokkal jobb idő várható. Folyamatosan melegszik fel a levegő térségünkben is, a meteorológusok jelzése szerint ma ugyan még elszórtan akár záporok is jöhetnek, viszont csütörtöktől már 25-27 fok is lehet. Hétvégén már magas lesz az UV-sugárzás, addig pedig szeles napokra számíthatunk. Éjszakára 12-14 fokig hűlhet le a levegő.
3: A hírek után
0: indul!
4: Are you ready?
0: Visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéig. A 40.

0: fütyűrészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM,
2: a kedvencek rádiója.
1: Eurotop 40, a 39.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Eurotop 40.
1: A 38.
3: Szív.

0: Vidám zenék a munka lendületéhez.
1: A munka lendületéhez.
0: Ez
1: a Best FM. A kedvencek rádiója. Eurotop 40.
0: A 37.

0: Mutatjuk a trendet. Mutatunk egy újdonságot. Mert tudod,
1: ez a Best FM. Új belépő az Eurotop 40-ben.
0: A 35.

A roknagyi legendás élete elevenedett meg vérpesdítő zenével a Tina című filmben, amelyet Tina Turner őszinte önéletrajzából vittek filmvászonra. A most következő Pinket 2000-től napjainkig a legsikeresebb énekesnő között tartják számon, albumai és egyéb kiadványai, koncertfilmek, válogatásalbumok milliós példányszámokban kelnek el szerte a világon. 2000 áprilisában jelent meg Pink első albuma Can't Take Me Home címmel, a most következő dalát pedig férjének Harry Hartnak írta, miután keresztül mentek egy újabb szakításon, majd békülésen, ez pedig a Please Don't Leave Me, ez szól már is itt az Eurotop 40-ben.

0: Bemutatjuk.
1: Bemutatjuk a jövő slágereit.
0: A jövő slágereit. A Best FM-en. Új belépő az Eurotop 40-ben.
1: A 30.

Az egykori hazai kedvencek között az Erdő Dala szólt, akiknek szinte valamennyi lemeze bearanyozódott. Nyilván nem véletlenül, hiszen ők voltak az első zenekar, akiknek vidéki létükre sikerült megtörniük a fővárosi bandák egyeduralmát. 1977-ben került a zenekarba Slamovics István, akinek jelenléte jelentősen meghatározta a zenekar hangzásvilágát, többek között a most hallott Álmodtam egy világot című dalt is neki köszönhetjük. Folytatásban méghozzá Eurotop 40-ben Ádi Stúdió most következő dala, akik a 90-es években zajos szakmai és közönség sikert arattak, többek között a Nyári eső című dalukkal is, amelyhez August Bárió főbemászó hangja is jelentősen hozzájárult.

0: Hamarosan végez az első évfolyam a BMW Group debreceni duális képzésében. Országszerte egyre több település csatlakozik a Vágatlan Május akcióhoz. Rajzpályázattal készülnek a gyermeknapra Debrecenben. Jönnek a részletek, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Hamarosan végez az első évfolyam a BMW Group debreceni duális képzésében. A 2023-ban indult program első 100 diákja ezekben a hetekben zárja utolsó tanévét. A sikeres vizsgát követően a fiatalokat állás lehetőséggel várja az autógyártóvállalat. Közben már megvan az utánpótlás is, idén ősszel újabb 100 diák csatlakozik a programhoz. A tanulók modern gyártás technológiai környezetben szereznek tapasztalatot, többek között a robotika, a 3D nyomtatás, valamint a virtuális és kiterjesztett valóság területén. A képzést a Debreceni Szakképzési Centrum és a BMW közösen működteti. A programban a Brassai Sámuel Műszaki Technikum, a Beregszászi Pál Technikum és a Megvárt András Gépipari és Informatikai Technikum diákjai vesznek részt, írja a Facebook oldalán a BMW Group. Országszerte egyre több település csatlakozik a Vágatlan Május akcióhoz. A kezdeményezés lényege, hogy ebben a hónapban csak a legszükségesebb helyeken nyírják a füvet, mondta Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium szóvívője.
2: Hagyunk magasabb növényzetfoltokat, akkor ott a párolgási veszteség is sokkal alacsonyabb lesz. Javul a területnek a vízmegtartó képessége, ezért külön fontos, hogy amikor végre jön egy tavaszi eső, akár csak néhány milliméter is, mellőzzük a fűnyírást. Ha mindenhol le van vágva a fű egyszerre, akkor táplálék nélkül maradnak a beporzó rovarok. A beporzók között nem csak méhek vannak, hanem darazsak és egyéb más rovarok, sőt, madarak is beporzóként is funkcionálnak, mondjuk a kék cínege.
0: Rajzpályázattal és szabadtéri kiállítással készült gyermeknapra a Demki és az Újkerti Közösségi Ház. A Család és Város gyermekszemmel az Én Városom az Én Családom című street art tárlaton debreceni óvodások és általános iskolások alkotásait mutatják be. A szervezők arra biztatják a gyerekeket, hogy rajzokon vagy festményeken örökítsék meg a városhoz és a családhoz kötődő élményeiket. Az elkészült műveket május 26-án délig várják az Újkerti Közösségi Házba. A kiállítás május 29-én a Közösségben az Erő című gyermeknapi program részeként nyílik meg a Lehel utcán, a Máltai játszótér mellett. A látogatók aznap szavazhatnak a kedvenc alkotásukra, a közönségdíjas pályamű készítője pedig családi belépőt nyer, írja a De Hír. Folyamatosan melegszik fel a levegő térségünkben is, a meteorológusok jelzése szerint ma ugyan még elszórtan akár záporok is jöhetnek, viszont csütörtöktől már 25-27 fok is lehet. Hétvégén már magas lesz az UV-sugárzás, addig pedig szeles napokra számíthatunk. Éjszakára 12-14 fokig hűlhet le a levegő.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
4: Most is veled,
5: Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéi.
6: A 28.

0: hallgathatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted
1: a legjobb dalokat.
0: Ez a Best FM.
2: Eurotop 40. A 25.

0: Best FM-mel bármikor beindulhat a buli. Bármikor beindulhat a buli. Euro Top 40.
1: A 24.

0: guardo la sua nuova.
1: Lo stavamo chiudendo.
2: Mitmon da Zorvos.
3: Ma non sa, Gupar. Non è visto la sorda come che era mega sasa, tizio.
2: A Maiot?
3: Certo, è un cremento. La sorda va.
2: Ah, non che l'hanno ogni dinnot.
3: Doktor, ez így nem mehet tovább.
4: Mit gondol, hogy nézne az ki, ha mindenki zenekarral távozna a kórházból?
3: Azt mondjam, semmi oka arra, hogy megsértődjön. Nincs oka rá, nincs oka rá. Itt van egy kis pénz.
5: Egy filmzene most. Okay.

Filmzenei kitérünkben az Eurotop 40-ben a Macskaja jól ismert betétdalát hallottuk, ez volt a Buba Mara, amely 1997-ben a Velencei Filmfesztiválon elnyerte a legjobb rendezésnek járó Ezüst Oroszlán díját. Aki látta a filmet, az pontosan fel tudja idézni azt a balkáni hangulatot, amely bemutatta, hogy milyen volt a 90-es években a bolgár és szerb határ vonzás körzete. A balkáni hangulat után pedig romantikus szerelmi jelenetek közé csapunk méghozzá Michael Bolton segítségével, akinek dalaira lányok milliói álmodoztak az igaz szerelemről, a kereskedelmi rádiók pedig éjszakai társkereső műsoraikban játszották Michael Bolton dalait. Ha a férfi igazán szeret című film sikerét többek között a most következő dalnak is köszönheti, hiszen az alkoholizmussal küzdő feleség és a rosszban is mellett álló férj drámájához kifejezetten passzolt a zene, különösen amikor Andy Garcia a lépcsőn ölelgette a megtört Meg Ryant. Érkezik tehát Michael Bolton és When a Man Loves a Woman című dal itt a Best FM-en.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM. Eurotop 40. A 21.

Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi. Eurotop 40. A 16.

0: sürgősségi betegellátásról tanácskoztak Debrecenben, idén is meghirdették az év balatoni háza pályázatot. Újra kiemelkedő nézőszámot ért el a debreceni VSC. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A sürgősségi betegellátás legújabb irányzatairól tanácskoztak Debrecenben. A kétnapos szakmai fórumot 6. alkalommal rendezte meg a Debreceni Egyetem Sürgősségi Orvostani Tanszéke és a Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság. A konferencián szó esett a szív- és érrendszeri betegségek sürgősségi ellátásáról, az újraélesztés legfrissebb irányelveiről, a gyermeksürgősségi ellátás újdonságairól, valamint innovatív technológiákról is, például a digitális EKG-ról és a telesztrók rendszerről. A rendezvény célja, hogy erősítse az együttműködést a sürgősségi ellátásban dolgozó szakemberek között, és bemutassa a betegellátást segítő legkorszerűbb megoldásokat, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Idén is meghirdették az év balatoni háza pályázatot, olyan épületeket keresnek, amelyek kortárs módon mégis a balatoni tájhoz illeszkedve készültek. A pályázatra a Balaton környékén épült lakóházakkal, nyaralókkal és középületekkel is lehet nevezni. Tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
2: Célja a minőségi építészet, illetve olyan példamutató épületeknek a bemutatása a nagy közönség számára, amik itt a Balaton régió jó példával szolgálhatnak. Egyre több építész gondolja úgy, hogy megméretteti az általa tervezett épületet, és a pályázatnak köszönhetően a nagy közönség megismerhet olyan épületeket, ami kevésbé került volna be a köztudatba, hogyha ez a pályázat nem létezik. Szeptember 1-ig várjuk a pályázatokat, és reméljük, hogy ez az érdeklődés továbbra is fennmarad.
0: 14 év után újra kiemelkedő nézőszámot ért el a Debreceni VSC. A Loki hazai mérkőzésein átlagosan több mint 7200 szurkoló volt jelen a most zárult idényben, amivel a klub országosan a második legnépszerűbb csapat lett. A legtöbb nézőt az FTC elleni áprilisi bajnoki vonzotta Debrecenbe. Azt a találkozót csak nem 17000-en látták a helyszínen. A Nyíregyháza elleni rangadó is bekerült az idény 5 leglátogatottabb mérkőzése közé. A klub megköszönte a szurkolók egész éves támogatását, amelyre a nemzetközi kupa szereplés során is szükség lesz. A konferencia liga sorsolását június 17-én tartják, írja honlapján a futballklub. Folyamatosan melegszik fel a levegő térségünkben is, a meteorológusok jelzése szerint ma ugyan még elszórtan akár záporok is jöhetnek, viszont csütörtöktől már 25-27 fok is lehet. Hétvégén már magas lesz az UV-sugárzás, addig pedig szeles napokra számíthatunk, éjszakára 12-14 fokig hűlhet le a levegő.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
4: Most is veled,
3: Slágerlista.
5: Európa legjobbjai.
3: Európa 40.
5: Vidám zenék
3: a munkalendületéhez.
5: Ez a Best FM. A kedvencek rádiója. Európa 40.
3: A 14.

Filmzenei kitekintőnkben itt az Eurótop 40-ben az Egy nehéz nap éjszakája című filmben csendült fel az imént hallott dal, méghozzá a legendás Beatles előadásában. A film pedig a népszerűsége csúcsán lévő zenekar egy napját mutatta be John Lennon, Paul McCartney, George Harrison és Ringo Starr főszereplésével. A szocialista blokk országaiba jóval később kerülhetett a produkció, a magyarországi premier csak 1968-ban volt, ennek ellenére óriási Beatles lázat okozott, a film két Oscar jelölést is kapott. A folytatásban is egy legendás zenekar érkezik, amelyről elmondhatjuk, hogy a 90-es évek egyik legnépszerűbb fiúbandája volt a pop történelemben. A csapat az öt fiúból álló Backstreet Boys volt. Slágerlistás dalai közül nekünk is volt egy pár kedvencünk, de talán az egyik legismertebb számuk az I Want It That Way volt. Ezt játsszuk már is itt a Best FM-en, az Eurotop 40-ben.

0: Mutatjuk a trendet. Mutatunk egy újdonságot. Mert tudod,
1: ez a Best FM. Eurotop 40.

Jöjjön egy újabb best-top listás. Eurotop 40. A hatodik.

A Szóparti negyedik kislemezéről a Hiányzolt című dal szólt Magyarország egykori kedvencei között az Eurotop 40-ben, amelynek kuriózuma, hogy Debrecen szülöttje, a Bombon együttes énekese, Szolnoki Péter vokálozik benne, a videóklipben azonban ne keressék, mert nem látható benne. Egy szőke hölgy már a folytatásban, méghozzá Péterfi Bori, aki 2000 óta színészként szerepel több társulatban is, mindezek mellett pedig a rock and roll épp olyan fontos része az életének, mint a színház. A Péterfi Bori és a Lábben nevű zenekarral 2007-ben dobták piacra első albumukat, amelyről a Hajolj bele a hajamba című

0: Egy újabb topsláger. Újabb topsláger.
1: A Best FM-en.
0: A Best FM-en.
1: Eurotop 40. A negyedik.

0: Hey, it's David Guetta.
1: Miley Cyrus.
2: Ed Sheeran.
3: Charlie Puth.
4: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencei.
5: Tizedik ezen a héten.
6: A Team Impala együttes Ausztráliából és Jenny remixében a Dracula.
5: 9. lett David Guetta, Teddy Swims és a Tones and I közöse a Gone Gone Gone. 8. lett Joe, dala pedig az End of Beginning.
6: 7. ezen a héten Harry Styles újdonsága.

0: aki nagy hívvel keresi a nagy ügy. A negyedik helyen Taylor Swift, Aces of Light. Harmadik ezen a héten Billy Rexha, aki a Faithless dalát dolgozta fel. Második lett Bruno Mars újdonsága, I Just Might.
1: Eheti lista vezetője.
2: Az Eurotop 40-ben ezen a héten az első.
0: Alex Warren újdonsága, a Fever Dream.

0: Egy kontinens.
1: Egy slágerlista.
0: Európa legjobbjai.
1: Európa 40.
2: Köszöntjük Felícia nevű hallgatóinkat. A Felícia női név, a latin eredetű Félix férfi név női párja. Rokon neve Lícia. A Felícia névről sokaknak egy ismert automárka, kedvelt modellje jut eszébe, de nekünk természetesen ön, kedves Felícia, aki a rádiót hallgat.

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

Örömteli a reggel, szemhét csukódik, pupillatág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor. Az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad. Öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz. Semmi sem bonyolult.

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.